múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

döntéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

fáj a feje? Nem tud aludni? Folyton nyávog a macska? Hangosan horkol a szomszéd? Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjjel.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Oh!

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture. Ez jó. Köszi.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
3: Hallgass te is a Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Fáj a feje, nem tud aludni, folyton nyávog a macska. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Planet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

döntéssel közelebb hozzád.

0: Csák és Közterek.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárcavezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján.

0: tájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárca vezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorúbb büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a két férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy első rendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó igazgatóság taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Megnövekszik a felhőzet és a nyugati, délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most így.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Gyors. Fáj a feje, nem tud aludni, folyton nyávog a macska, hangosan horkol a szomszéd. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjjel itt, a Lépés Rádió műsorán.

Ha ha ha ha!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban. A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádió.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Érkezik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentételezés nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácsalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfolio. Rákai Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácsalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Henkuk gumiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácsalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncsgyárnak, a tranzakcióval pedig rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Henkuk gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vladimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnök

0: el is közölte, jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradúra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Megnövekszik a felhőzet és a nyugati-délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

fáj a feje, nem tud aludni, folyton nyávog a macska. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmet.

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is. A múlt...

0: is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Már ki is zárták a V-hídat a körvasút beruházásából. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatart. Erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagmegóvó, balesetveszély elhárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindexe szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vizes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat. Csak nem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett

0: felülvizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felvetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárcavezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, ahol luxusszálloda, dzsín, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásban. Megnövekszik a felhőzet és a nyugati, délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másutt hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony. Én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes. Az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: következik.
1: Ó, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél, elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárcavezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a 2 férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátóigazgató taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható.

0: az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozy Digitál. www.hankozydigital.hu www.hankozydigital.hu.
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: A reklám után
5: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

fáj a feje, nem tud aludni, folyton nyávog a macska. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

a feje? Nem tud aludni. Folyton nyávog a macska. Hangosan horkol a szomszéd. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már nem zavar az avar, a parkokban marad a lehullott falevél. Elfogták a zsaroló áltitkos szolgákat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárcavezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 000 töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyorshajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a 2 férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy első rendű gyanúsítottja magát, a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátóigazgató taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat. Megnövekszik a felhőzet és a nyugati, délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél több felé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rákosz Kft. A megbízható doménszolgáltató.

0: szolgáltató. www.rekhoz.hu.
1: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riddle, Natur kozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
2: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
1: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
2: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
2: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
5: A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
6: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd az új világtérképpel, amely az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el tudományos körökben. Egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz-szindróma tüneteit. Erről is szó lesz, de ennek a témának a kapcsán a poszttraumás stressz-szindróma történetével is meg fogunk ismerkedni. Vajon melyik században jegyezték fel először a betegség tüneteit? Addig lehet tippelni. A várható Super El Niño már sokszor témánk volt, de ma is elővesszük, és a klímaválság kapcsán arról is szó lesz, hogy a kakaó, ezzel együtt pedig a csokoládé egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak. Ki az, akinek otthon okos hűtőszekrénye van? Ezekkel az eszközökkel is meg fogunk ismerkedni, illetve megnézzük azt a dél-koreai esetet, amikor egy szoftver frissítés konkrétan leállított több tucat okos hűtőszekrényt, és emiatt megromlottak az ételek. És arról is szó lesz majd, hogy a tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. A rendszer önmagában is tudományos szenzáció, de hogy mi az értelme, és a víz alatt milyen eszközök energiaellátását biztosítanák. A víz alatti napelemek természetesen arról is szó lesz. Úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele. Strasser Andrea vagyok, nagyon jó rádiózást kívánok az elkövetkezőkre, ami pedig első tudományos hírünket illeti. El sem árultam még, hogy miről lesz szó. Ki hányféle okos eszközről hallott már az elmúlt években? Egy-két okos eszköz biztos, hogy fel tudnánk sorolni. Azt ugye elárultam, hogy az okos hűtőszekrényekről szó lesz. Az okos tévé már csak mint kifejezés is szerintem mindenki számára ismert. De ki az, aki hallott már az okos gyűrűről? És felvezethetem más kérdéssel is a következő, illetve első témánkat. Hányféleképpen tudunk a boltban fizetni? Készpénzzel, igen, ez az elsődleges. Aztán kártyával, bankkártya, hitelkártya. Aztán biztos vagyok benne, hogy főként a felnőtt korosztály képviselői talán néha irigykedve nézik, amikor fiatalok egyszerűen csak a mobiltelefonjukkal fizetnek. Természetesen nem azzal, de a mobiltelefonokra letölthető különböző applikációkkal is, igen. És ki az, aki fizetett már okosórával? Ez is előfordulhat. És akkor elárulom végre, hogy miről van szó. Az okos órák után újabb viselhető fizetési megoldások is megjelentek már a hazai magyarországi piacon is. A fizetőgyűrűkről van szó, kérem szépen, amelyek használatához sem akkumulátorra, sem internet kapcsolatra nincs szükség. Ezért bizonyos élethelyzetekben, például sportoláskor vagy strandoláskor praktikus lehet. Hát nem tudom, ki mit szól az új eszközhöz, egy biztos, az élet számos területén, így a pénzügyi szolgáltatásokban is egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális megoldások, írja a HVG tudományos rovata. És ha már a mobiltelefonos fizetés kapcsán a fiatalokat említettem, szakértők azt mondják, hogy a fiatalok körében szinte teljes körű a viselhető fizetési megoldások ismertsége, és sokan nyitottak is a használatukra. De mi jöhet ezek után, mondjuk egy fizetőgyűrű után? Nos, szakértők szerint a következő nagy változást várhatóan már nem egy új eszköz, hanem a mesterséges intelligencia hozza el. Ma jellemzően mi hozzuk meg a vásárlási döntést, kiválasztjuk a terméket, majd elindítjuk a fizetést. A jövőben egyre több olyan helyzet lehet, amikor a mesterséges intelligencia asszisztens vagy intelligens ügynök segít ezekben a döntésekben, sőt, bizonyos esetekben a vásárlási folyamat egy részét önállóan is lebonyolíthatja az általunk előre meghatározott szabályok szerint. Gondoljunk csak azokra az okos hűtőszekrényekre, amelyek jelzik, hogy mely megszokott termékek hiányoznak a hűtőnkből, és akár mondjuk a mesterséges intelligencia asszisztens segítségével be is szerzik azokat. Ez lesz állítólag a jövő bevásárlása.
5: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
6: Ki az, aki már látta az új világtérképet? Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szorgalmazza egy ENSZ határozat, és az elmúlt napokban, hetekben bejárta az interneten a világot tulajdonképpen az új térkép. Na de mi a baj a régivel? A régi világtérkép, amelyet ismerünk, és azt gondolom, hogy jelen pillanatban mindenki fel tudja idézni a szeme előtt, vagy a memóriájában, hogy hogyan is néz ki, ugye az úgynevezett kihajtogatott föld, amelyet a világatlaszunkban is láthattunk annak idején az iskolákban, az úgynevezett Mercator vetület, amely a 16. század óta használt térképészeti ábrázolás, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Például Grönland akkorának látszik ezen a világtérképen, az általunk jól megszokott világtérképen, mint Afrika, holott a valóságban csak a töredéke, és ha már Afrikánál tartunk, az általunk jelenleg használt világtérképen szélességében Ázsia sokkal hosszabbnak, szélesebbnek tűnik, mint például Afrika, holott pont fordítva van, Afrika széltében sokkal nagyobb kontinens, szélesebb kontinens, mint Ázsia. No, de nézzük meg az új világtérképet, amelynek már neve is van, Equal Earth. Magyarul talán úgy fordíthatnánk, hogy egál föld, vagyis egyenlő föld, földbolygó. Az Equal Earth nem pusztán földrajzi kérdés, arról szól, hogy hogyan látjuk a világot, állítja például a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézete. Szerintük ennek az új világtérképnek a megjelenése az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el az ő intézetükben is. Bár első pillantása úgy tűnhet, hogy csupán egy új térképészeti megoldásról van szó, a kérdés valójában jóval túlmutat a térképeken, azt is érinti, hogyan alakul ki a világról alkotott képünk, és milyen szerepet játszik ebben az iskola, a média és a digitális technológiák. A téma jelentőségét az adja, hogy emberek milliói a térképeken keresztül alkotják meg első benyomásaikat a Földről. Az, hogy egy kontinens mekkorának látszik, milyen távolinak vagy közelinek érzékelünk egy térséget, hosszú távon hatással lehet arra is, hogyan gondolkodunk a világról. Kriska Olivér és Kádár Anett, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének társadalomföldrajzzal, illetve szakmódszertannal foglalkozó szakértői szerint azonban a valódi kérdés nem az, hogy lecseréljük-e a megszokott világtérképet, hanem az, hogy megtanuljuk-e értelmezni a különböző térképi ábrázolásokat. Ugyanis nincs torzításmentes világtérkép. Egy térkép soha nem a valóság egyszerű másolata. Minden térkép döntések eredménye, amelyek bizonyos tulajdonságokat megőriznek, másokat pedig szükségszerűen torzítanak. Éppen ezért a szakemberek hangsúlyozzák, hogy nincs olyan sík térkép, amely minden szempontból pontos lenne a gömb alakú, egyébként nem tökéletes gömb alakú földünkről. Mindezek ellenére szakértők azt állítják, hogy az ENSZ féle új, úgynevezett Eagle Earth világtérkép sokkal igazságosabban mutatja be a kontinensek méretét, a Mercator vetületű térképről pedig érdemes még egyszer megjegyezni tehát, hogy egy olyan hengeres térképészeti ábrázolás, amely a szögeket és az irányokat pontosan megőrizte, de jelentősen torzította, illetve torzítja a kontinensek méretét a pólusok felé. Egyébként, ha valaki még nem látta volna ezt az új Equal Earth világtérképet, tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy ugyanúgy néz ki, mint a régi, kihajtogatott világtérkép, bal oldalon az amerikai kontinenssel, és középen Afrikával, jobb oldalon Ausztráliával, és természetesen Európa és Ázsia is ott van a térképen, de valahogy, mintha hosszában ellenének nyújtva a kontinensek. Talán ez az első benyomás, ami éri az embert, amikor rápillant erre az új térképre, hogy bevezetésre kerül-e, vagy csak egyszerűen ott van már az interneten, és bármikor elővehetjük, meglátjuk.
5: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Új eszközzel enyhíthetik a PTSD tüneteit. A poszttraumás stresszavarról van szó, amelynek a kezelésére számos traumafókuszú terápiás, illetve gyógyszeres kezelés létezik már. Azonban egy friss tanulmány a poszttraumás stresszben szenvedő betegek állapotának javítására a vesztibuláris rendszer, azaz az egyensúly központ elektromos stimulációjának lehetőségét vizsgálta meg. Na nézzük meg, hogy miről van szó, mert rendkívül érdekes maga az eszköz is, amelyet a poszttraumás stresszben szenvedők számára ajánlanak, tulajdonképpen egy fejhallgató. És hogy ezen keresztül milyen impulzusok érik a beteget, nézzük meg. Az egyensúlyközpont elektromos stimulációja azt jelenti, hogy enyhe elektromos impulzusok érik az agyat a fültőhöz elhelyezett elektródákon keresztül. Tulajdonképpen valóban egy fejhallgatóhoz hasonlító eszközről van szó, amely valóban csökkentette az ember szenvedő betegek tüneteit, az álmatlanságot és az általános szorongás súlyosságát is, ezzel határozottan javította az érintettek életminőségét, írja a covid.hu. Magát az eszközzel való kísérletet egyébként a Kaliforniai Egyetem kutatói egy egészségtechnológiai céggel együttműködve hajtották végre. 22 és 74 éves kor közötti résztvevőket toboroztak, és hogy mennyi ideig kellett ezeknek az embereknek a fejhallgatót magukon hordaniuk? Nos, 12 héten keresztül minden este csupán 30 percig kellett viselniük, kimondottan lefekvés előtt, körülbelül egy órával ezt a bizonyos fejhallgatót. Az aktív fejhallgató 0,0 és 1,5 milliamper közötti árammal stimulálta a vesztibuláris rendszert, és az eredmények biztatóak voltak. Ugyanakkor a kutatók arra figyelmeztetnek, hogy ez az eljárás nem arra szolgál, hogy helyettesítse az első vonalbeli traumafókuszú kezeléseket, például a hosszantartó expozíciós terápiát vagy a kognitív feldolgozó terápiát, viszont segíthet azoknak, akik még nem állnak készen ezekre a terápiákra, vagy kiegészítő kezelésként szolgálhat. Mielőtt tovább lépünk egy következő tudományos hírre, érdemes elidőzni még a poszttraumás stressz szindrómánál, egészen pontosan mit is jelent ez a betegség, illetve meddig vezetjük vissza a történetét és a vele való foglalkozást, illetve a betegség kezelését. Sokan gondolják, hogy a modern kor és a 20. század találmánya, de ez bizony nem így van. Samuel Pepys, angol haditengerészeti tudósító, már az 1666-os londoni tűz után írt a túlélőknél jelentkező PTSD tüneteihez hasonló tünetekről, később pedig például a 19. század közepén egy vasúti balesetet elszenvedő csoportról írtak, akik poszttraumás tüneteket produkáltak. Persze nem rögtön poszttraumás stressz szindrómának nevezték a jelenséget, több feljegyzésben a hisztéria szót, illetve jelzőt használták, valamint a shell shock, más néven tüzérségi, vagyis lövedék sok kifejezést például az első világháborúban használták a harc során keletkezett stressz okozta tünetek megnevezésére. A harctéri ideg sok nem tévesztendő ugyanakkor össze más akut stressz zavarokkal, de ez is egy fontos jelenség, hogyha a poszttraumás stressz szindróma, illetve zavar történetét akarjuk vizsgálni, illetve a második világháború után jelentkezett az úgynevezett koncentrációs tábor szindróma, majd a vietnámi háború után is számos eset számolt be a veteránok különböző pszichiátriai betegségeiről. Egy biztos, a tudomány mai állása szerint a poszttraumás stressz zavar vagy poszttraumatikus stressz szindróma egyfajta védekezési mechanizmus, amely traumatikus események után lép fel. Korábbi kimondottan rossz, akár kriminális vagy borzalmas, vagy más egyéb okból traumatikus hatású eseményekhez kapcsolódó emlékképek nem kívánt, tudatban való ismételt megjelenése. A poszttraumás stressz szindróma.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. A múlt... és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Oh!

0: tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Rendkívül aszályos, csapadékmentes nyáron vagyunk túl, és még mindig arról szólnak a hírek, hogy nem vagyunk túl, ami ezt az évet illeti, a szélsőségesen. Jöhet a Super El Niño, tudományos magazinunkban sokat foglalkoztunk már a Super El Niño jelenségével, illetve kimondottan a következő hónapokban jelentkező Super El Niño hatásairól. Vizsgáljuk meg most újra ezt a jelenséget. A másfélfok.hu előrejelzése szerint is Magyarországon azért nem lesz annyira érzékelhető a Super El Niño, enyhébb, csapadékosabb telet hozhat, viszont a földbolygó másik felére, a déli féltekére olyan rendkívüli szárasságot, amely elsősorban az afrikai kontinensen több ezer ember halálát okozhatja, tehát egy rendkívül forró nyár következik a földbolygó déli részén. Super El Niño egyébként legutóbb 2016-ban következett be. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének kutatói Szabó Péter és Pongrácz Rita is vizsgálják a jelenséget, illetve azt, hogy mekkora hatása van ennek az éghajlati ingadozásnak a magyarországi hőmérsékleti és csapadékviszonyokra. A legutóbbi 2021-es tudományos jelentés óta nem írták át a klímaváltozásról alkotott tudományos képet, viszont megerősítették azt a kutatók jóval kedvezőtlenebb számokkal. A megfigyelések, a frissített számítások és az új modellezési eredmények alapján ugyanaz a folyamat látszik. A felmelegedés duplájára gyorsult, miközben a hatások exponenciálisan nőnek. Európa kétszer gyorsabban melegszik, mint a világ, miközben a világ is kétszer gyorsabban melegszik, mint két évtizeddel ezelőtt, mindezt az Európai Éghajlatváltozási Tudományos Tanácsadó Testület legfrissebb jelentése állítja. Ami az El Niño, a Super El Niño és a klímaválság jelenségeit illeti, nem tudom, ki hallott már arról a magyarázatról, miszerint mindennek az oka a kakaó. Nos, tegyük tisztába ezt is. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, ugyanis felére csökkenhet a kakaó termesztésre igazán alkalmas területek nagysága a klímaváltozás miatt a 2040 és 2070 közötti időszakra, miközben az elmúlt évtizedekben csak a kakaó termesztés miatt több millió hektár erdőt írtottak ki, jelentősen hozzájárulva ezzel a klímaválsághoz. Ezzel együtt a csokoládékarbon lábnyoma magasabb, mint több tejterméké, de egyes számítások szerint akár a baromfiét is meghaladhatja, bár több klímabarát megoldás is lenne a hozamcsökkenés mérséklésére, megvan a kockázata, hogy újabb erdőirtásokkal próbálják biztosítani az exportot. A kakaó tehát az egyik fő okozója az erdőirtásoknak, például Nyugat-Afrikában, ami talajromláshoz, a víz elérhetőségének bizonytalanságához, a csapadékeloszlás eltolódásához, a biodiverzitás csökkenéséhez vezet. Ezek a következmények összességében alacsonyabb terméshozamokat eredményeznek, ami miatt további erdőirtás szükséges, hiszen a gazdák kompenzálni szeretnék a termés kiesést. Indonéziában is hasonló csapdába kerültek, az 1980-as években közel 1 millió hektárnyi erdőt alakítottak kakaó ültetvényé. Azt várták, hogy ennek eredményeként meg fog növekedni a kisgazdák bevétele, ezzel szemben a talaj tömörödését és minőségének romlását tapasztalhatták a csökkenő biodiverzitás és mikrobák miatt, valamint a csökkenő beszivárgás és talajvíztározás következtében. Becslések szerint 1988 és 2008 között 2, illetve 3 millió hektárnyi erdőveszteséget írhattunk a kakaó termesztés számlájára.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb tudományos érdekességgel folytatjuk, foglalkozzunk a következőkben egy kicsit az okos eszközeinkkel. Ezek azok az eszközök, amelyek elméletileg a 21. század legokosabb eszközei, miközben, ha hirtelen butává válnak, akkor bizony nagy biztonságot tudnak nekünk okozni. A világ egyik legnagyobb ipari cégének okos hűtőjével már történt olyan, hogy frissítés jött az okos hűtőkre, aztán megromlottak az ételek, bosszúsak is voltak a vásárlók, írja a Rakéta. Az érintett felhasználók egy része kártérítést is követel a megromlott ételek miatt, mert hogy egy hibás frissítés miatt kezdett rakoncátlankodni meg annyi okos hűtő. Az okos otthon ökoszisztémákhoz kapcsolódó háztartási eszközök kétségkívül minden korábbinál kényelmesebbé teszik a mindennapokat, ugyanakkor fennáll annak kockázata, hogy szoftveres oldalról homokszem csúszik a gépezetbe. Ez a bizonyos félrement frissítés Dél-Koreában esett meg, ahol az ezáltal a bizonyos cég által kiadott frissítés terjesztését fel is kellett függesztenie, miután több okos hűtő tulajdonos is rendellenes működésről számolt be, egészen pontosan szeptember 22-én. A bejelentések szerint a frissítés után a hűtőszekrény teljesen használhatatlanná vált, és több hűtőszekrényben a belső kijelző is lefagyott. Gondoljunk csak bele, eddig a hűtőszekrényeink kapcsán csak egy konnektorról, illetve áramforrásról kellett gondoskodnunk, de amennyiben okos hűtőt vásárolunk, úgy az egy hálózati rendszeren keresztül időnként szoftver frissítést kap, ami egyébként rajtunk teljesen kívülálló. Egy modern okos otthonban ma már alapelvárás a hálózatba kapcsoltság, viszont nyilvánvalóan erőteljes függőséget eredményez. Arra gondolok, hogy onnantól kezdve a hűtőszekrény már nem csak tőlünk függ, hogy biztosan bedugtuk-e a konnektorba. Na de mindenki tudja, hogy mit tud egy okos hűtő? Nézzük meg ezt is! Az okos eszközök egyik előnye, hogy a hálózatra kapcsoltságnak köszönhetően a telefonunkról, a világ bármely pontjáról ellenőrizhetjük őket, illetve módosíthatjuk például az okos hűtőszekrényünknek a hőmérsékletét, kiválaszthatjuk az üzemmódokat, sőt, időnként még a szoftverük is frissül. Egyébként valljuk be, kevés szürreálisabb dolog van annál, mint amikor az első beüzemelésnél a hűtő jelzi, hogy frissíteni kell a szoftverét, maga a folyamat ugyanakkor pár percnél nem tart tovább, és a wifi hálózatra való csatlakoztatás is pofon egyszerű. Szintén rendkívül praktikus és rezsikímélő funkció egy okos hűtőszekrénynél, hogyha két percnél tovább nyitva felejtjük az ajtót, a hűtő nem csak hangjelzést ad, hanem egy applikáción keresztül a telefonunkra is küld egy azonnali értesítést. Ezen kívül pedig az eszközt, vagyis az okos hűtőn csak úgy, mint a telefonunkat ma már hangvezérléssel is utasíthatjuk, és van még egy nagy előnye az okos hűtőszekrényeknek, állítják azok, akik már ilyen eszközzel rendelkeznek, a hűtő higiéniájáról is gondoskodik egy beépített technológia. Az antibakteriális ezüstion modul nem csupán a kellemetlen szagokat közömbösíti, hanem közvetlenül a forrásnál veszi fel a harcot a kórokozókkal, a rendszer rendkívül hatékonyan gátolja meg az olyan káros baktériumok elszaporodását, mint például az E. coli, így a hűtő levegője folyamatosan friss marad, a technológia pedig az első beüzemeléskor is hatalmas segítség, mint minden új háztartási gépnek, úgy a hűtő belsejének is van egy új szaga, amit alapesetben hosszú szellőztetéssel tudnánk csak eltüntetni, ez a bizonyos technológia azonban erről is viszonylag hamar gondoskodik.
0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lip

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén vizsgáljunk meg végül egy újabb izgalmas tesztelést. Tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek, és mielőtt mindenki felteszi magában a kérdést, hogy erre pedig miért van szükség, nos, ezek az új típusú napelemek forradalmasíthatják a tengeri drónok energiaellátását is. Az egyik legnagyobb probléma, amivel meg kell küzdeniük a tenger mélyén dolgozó kutatóknak, hogy miként biztosítsanak folyamatos energiaellátást a hosszú időre víz alá telepített eszközök számára. A kínai Yunani Egyetem tudósai ennek lehetséges megoldásaként olyan napelemeket teszteltek tehát, amelyek akár 10 méterrel a vízfelszín alatt is képesek áramot termelni. Állítólag ezek a már letelepített napelemek 2 óra alatt elegendő energiát gyűjtöttek ahhoz, hogy feltöltsenek egy lítium-ion akkumulátorokból álló rendszert. A fejlesztés alapját az ólom-halogenid perovskit nevű anyag alkotja, amelyhez polihexametilén guanidin hidroklorid nevű polimert adtak. Ez az adalék javította a napelemek hatékonyságát, és egyben azt hiszem megegyezhetünk most, hogy kimondtam mindkét anyag nevét, egyiket sem fogjuk megtalálni a szupermarketben. A kutatók szerint a korábbi vizsgálatok jellemzően legfeljebb 2 méteres mélységig jutottak, ami meglehetősen távol áll a gyakorlati alkalmazás követelményeitől. Wenhua Zhang, a kutatás egyik munkatársa úgy fogalmazott, hogy eredményeik elsőként igazolják a víz alá merített napelemek működő képességét körülbelül 10 méteres mélységben, ezzel pedig jelentősen kibővítették a technológia alkalmazási lehetőségeit, írja a PCV Plus. Persze ezeknek a napelemeknek is a teljesítménye a mélységgel együtt csökken, csak hogy számokat is hozzak, a panelek 2 méter mélységben 1416 milliwattóra, 6 méter mélységben már csak 752 milliwattóra, 10 méteren pedig 324 milliwattóra energiát gyűjtöttek. Külön laboratóriumi mérések során a teljesítmény átalakítás hatásfoka egyébként valamivel 35% alatt maradt. A kutatók becslései szerint viszont ezek a víz alatti napelemek akár 5 évig is működőképesek maradhatnak. És akkor nézzünk rá arra is, hogy egészen pontosan milyen víz alatti eszközök áram igényének kielégítésében segítenének a víz alatti napelemek, például víz alatt elhelyezett szenzorok, kamerák, kommunikációs rendszerek működését segíthetik, de a későbbiekben önellátó tengeri energiarendszerek, illetve autonóm víz alatti eszközök, például kutatódrónok energiaellátását is segíthetik. A víz alatti napelemrendszerek kiépítésének lehetőségével zártuk mai magazinunkat. Sok érdekességgel volt dolgunk. Az új okos eszközök házatájáról megvizsgáltuk az okos hűtőszekrényeket és az új fizetőgyűrűket. Szó volt az új világtérképről, amely az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el tudományos körökben. Egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz tüneteit. Ezzel is foglalkoztunk. A közeledő szuper El Niño-val is, amely Magyarországra enyhébb és csapadékosabb telet hozhat. Így szó volt arról is, hogy a kakaó, illetve ezzel együtt a csokoládé egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak. Ezzel tudományos magazinunk végére értünk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

0: Kezdik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működő képességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentét nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácsalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfolio. Rákai Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácsalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Henkuk gomiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácsalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncsgyárnak, a tranzakcióval pedig rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Henkuk gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vladimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Yuri Ushakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Megnövekszik a felhőzet és a nyugati délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másutt hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony. Én is láttam már.
6: Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
9: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte minden.

0: van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
4: Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kaptál az életben olyan bátorítást, ami egy életen át elkísér?
2: Hát sokszor kaptam, sokszor nem kaptam.
1: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Amikor én fiatal kicsi kislány voltam, akkor mindig én a rádió gyerekkorusába jártam. És ott azért, hát ugye a sztárok között voltam már, tehát engem vittek Amerikába, Japánba, Európába. Akkor voltam 10-12 éves, 14-ig ott voltam. És akkor ott volt az a nagy, hogy mondjam, nagyon jól énekelsz, nagyon nem jó, ez így úgy. Szóval versenyezni kellett. Én már abban a korban megtanultam, hogy verseny van.
1: Mondtak mindenfélét, akkor ott is jót is, rosszat is
2: így
1: mondta?
2: Így van. Fúrás, faragás.
1: Tehát, hogy van, aki ki akar túrni, arra mondod?
2: Persze.
1: Tehát lehet, hogy valaki azért mondott, vagy mondatott rosszat, hogy...
2: Persze.
1: Erre nem is gondoltam.
2: Bizony, sok ilyen volt. Elég, hál' Istennek, úgy hozzászoktam, és nem izgat már annyira. Eleinte nagyon ki voltam borulva.
1: Hát,
2: sírtam, zokogtam. Az anyu édes volt, az én édesanyám, aki mindig mondta, hogy te vagy a legszebb, pedig nagyon csúnya kislány voltam szerintem. Még fogszabályzom is volt, ami azt jelentette abba a korba, hogy ilyen vas borzadályokat tettek a számba, tehát én egy fél évig, és volt a nyálam mindenem.
1: De énekelni tudták? Jött a minden
2: betűtisztán? Hát énekelni tudtam, de amikor felvettek ugye a rádió gyerekkorusába, ott az édesanyám rám szólt, hogy Magdika a felvételén rám szólt, hogy ne énekelj jól, mert nem akarom, hogy ide járjál. De én oda akartam járni, úgyhogy fölvettek. Akkor mondta utána, és mindig mondta az édesanyám, hogy nem akarom, hogy énekesnő legyél, mert az nem egy szakma. Abból te hogy fogsz megélni, meg minden ilyesmit mondott.
1: Hát egy gyermek ez alapján, vagy egy fiatal felnőtt ez alapján hogy tudja eldönteni, hogy akkor most mit csináljak, hogy tényleg énekel? Hát úgy, az érzésed döntött.
2: Abszolút, igen.
1: Hogy közben mit éreztél?
2: Igen.
1: Hogy jól érezted?
2: Nagyon éreztem azt, hogy nekem énekelni kell. Éreztem azt, hogy nekem énekelni kell.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kozma Orsi, énekesnő.
2: Több embertől kaptam bátorítást. Egyrészt a nagymamámtól. Ő volt az az ember, aki elindított a zene felé, a versek felé. Kicsit a színpad felé is, bár ő nem szerette volna, hogy művészpályára menjek, mert hogy az egy lánynak, egy nőnek ez egy nagyon nehéz feladat, és ő féltettettől, hogy nem tudnék megbirkózni ezzel a feladattal. De hát aztán végül is valahogy a művészpálya felé keveredtem.
3: Birkózol, de hogyan bátorított? Miket mondott ő?
2: Igazából nem is mondott, hanem a tetteivel, a finom mozdulataival bátorított. Tehát a maga módja mondta, akkor ezt hallgass meg, akkor ezt a verset ajánlom a figyelmedbe. Szóval ő így nagyon finoman próbált elegetni, ugyanakkor meg rengeteg kétség, meg szorongás volt benne, hogy mi van, hogyha elbukom.
3: Jut eszedbe, amikor valaki nagyon-nagyon le akart beszélni valamiről? Jaj, ne, Orsi, azt ne, csak azt
2: hát persze,
3: ne.
2: Az anyukám.
3: És miről?
2: Hát arról, hogy énekesnő legyek, hogy színésznő legyek. Tehát, hogy ugye én a nagymamámmal meg az anyukámmal nőttem fel, és hát két ellentétes pólus. Az egyik azt mondta, hogy ne csináld, a másik nem mondta, hogy ne csináljam, hanem finoman, szelíden támogatott, de nyilván nem akart anyukámmal ellenszegülni. Tehát én így két örlődő nő között nőttem fel.
3: És lehet, hogy tulajdonképpen az még szinte egy erőt is adott, hogy az egyik oldalon mondták, hogy nem, azt ne, és hogy majd én azt tudom. Szerű érzés?
2: Hát volt bennem ilyen is, de hát mérleg vagyok, tehát nagyon-nagyon sokat mérlegelek, és na, hogy tényleg jó volt, meg nyilván úgy járok fel a színpadra, hogy ide nekem az oroszlánt is, de utána, amikor lejövök a színpadról, nagyon-nagyon sokáig volt egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy azonnal elkezdtem agyalni, hogy mi volt rossz, mit kellett volna máshogy csinálnom, miért ezt csináltam, hogy jó, azért volt egy-két jó pillanatom is, de szóval ez ilyen már-már egy kicsit ilyen önbántó módon próbáltam magamat így kielemezni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: André. Folytatódik a beszélgetés.
1: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó műsorvezető.
2: A bátorítás át tud billenni egy, ha nem jó kezeljük, akkor egy ilyen elhiszem, hogy én aztán tényleg olyan szuper vagyok.
3: De ezt gyermekkorban is megvizsgálhatjuk, hogy azt mondod, elhiszem, hogy én olyan vagyok, és az milyen jó, hogy kisgyermekként kaptál ilyet, hogy mondjuk gyerek vagy, pici gyerek, azt mondja édesapád mondjuk, hogy ez az, fiam, ez az. És akkor te elhiszed, hogy igen.
2: Nagy szükség van a gyerekeknek a bátorításra kiskorukban, ez tiszta sor. Sőt, én a saját kislányunkat is úgy nevelem, hogy próbálom őt biztatni, buzdítani, de mondom, a bátorítás nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát az, hogy biztatod valamire folyamatosan a gyereket, fölemeled egy szintre, elhiteted vele, hogy ez te vagy, és aztán amikor egy bizonyos élethelyzetbe belekerül, és ő megpróbál úgy reagálni, hogy engem arra bátorítottak, hogy, de közben az élethelyzet teljesen más, szóval nem akkor kell túl mély, meg túl
3: nyugodtan, de lehet, hogy akkor is pont amiatt a bátorítás miatt át tud lépni egy olyan akadályon, és nem, mondd, hogyha nem, amin egyébként mások nem tudnának átlépni, mert más nem hiszi el, de ő pedig érzi, hogy apa is mondta, át tudunk menni, és tényleg át.
2: Igen, csak veszélyes játék, hogy apa mondta, igen, de hogy és a valóságban meg tudja csinálni. Tehát azért ez nem játék, de ha már bátorítás, az abszolút bátorítás, amit pedig az igéből kapunk, tehát én keresztény
3: mert
2: emberként.
3: A Bibliából,
2: úgy az írott igéből, és nekem van egy üzenet, az igé, hogy ne félj, csak higgy. Bátorít. És azt hiszem, hogy ennél nagyobb bátorítást nem nagyon lehet elképzelni. Ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: De akkor összességében hogy foglaljuk össze a te életedben kapott bátorításokat, hogy akkor mondtak ilyet is, olyat is, de
2: igen.
1: Semmilyen meghatározó bátorítás nem volt?
2: Hát...
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
1: Biztos emlékeznél rá hirtelen, hogyha lett volna, úgyhogy akkor...
2: Igen.
1: Hogy lehet, hogy nem volt.
2: Mindig úgy csináltam a maga... Sőt, inkább azt mondanám, hogy azt mondták nekem, hogy te honnan tudod azt, hogy mit kell csinálni.
1: Na hát.
2: Ezt sokszor mondták nekem. Még amikor kint éltem Amerikába, mert ugye azért ott is éltem 15 évet New Yorkba, akkor a kinti barátnőim, akik fantasztikus emberek voltak, ők mondták, hogy Magdi, mondd meg, hogy honnan tudod, hogy ez jó vagy rossz. És akkor én mondtam, hogy nem tudom, én úgy érzem.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Most a Dés Andrés jut az eszembe, amikor ugye Dés Lászlónak a fia, kiváló zenész, ütőhangszeres barátomnak is mondhatom. Ő volt az egyike azoknak, akik azt mondták, hogy foglalkozzak jazzzel, és bátorítottak, és mondták, hogy jól áll nekem, és hogy talán van ezen a úton is valami keresnivalom. De olyan igazi bátorító szó talán, tehát ilyen útravalót sajnos nem kaptam senkitől.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Volt olyan, amiben egyáltalán nem bátorított téged senki, sőt, valamitől végleg elvette a kedved? Ez lehet gyermekkor, felnőttkor?
2: A gyermekkor egy kényes kérdés. Tehát
1: neked?
2: Abszolút, tehát ugye elvált szülők, tehát alkohol problémák, zaklatások, na, tehát zűrös a családi háttér.
3: Bokányi Zsolt, Boka. Zenész, előadó, műsorvezető.
2: És ott azért nálunk nem az volt a jellemző, hogy akkor Zsoltikát biztatjuk, hogy ezt csinálja, azt csinálja, hanem hát ilyen túlélésre játszottunk. Tehát mi menekültünk, futottunk, voltam zűrök, családi és a többi.
1: Egy testvér?
2: Kettő testvérem, és ők is futottak, és jól futottunk így együtt.
1: Jól vannak egyébként ők is, tehát így hárman testvérek?
2: Persze, kimondotta jó. Kimondotta.
1: És egymást például tudtátok bántorítani?
2: Hát egymásba kapaszkodunk sok dologban. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy jó testvérek vagyunk, bár a világ sodor bennünket, de tudjuk, hogy számíthatunk egymásra is. Azt hiszem, ez fontos.
1: Te például a gyermekeidet hogyan bátorítod?
4: Hát sokat dicsérem őket, bár azért a fejemre lett olvasva, hogy nagyok az elvárásaim.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Próbálok, jó, gondolom minden szülő ezt mondja, nem olyan lenni, mint az anyukám, meg a nagymamám, meg az apukám, akivel fiatalon már felnőtt fejjel találkoztam újra, és azóta elég jó kapcsolatot ápolunk, de ugye a szüleim elváltak, és gyerekkoromban nem apukámmal nőttem fel, de hát ő aztán végképp olyan elvárásokkal mindegyik gyereke van felé, mi hatan vagyunk testvérek, féltestvérek, hogy tehát azért fel kellett kötni a gatyát a tesóimnak is, meg minden, de hát mindenki kiváló a családba, tehát tényleg kihozta magából a maximumot. Én arra bátorítom a gyerekeimet, és tényleg próbálom magamba elnyomni azt, hogy ne jöjjenek fel itt a szülők, nagyszülők elvárásai, hogy csak magukból hozzák ki azt, ami bennük van.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Koltai Róbert, színművész.
2: A humor az mindig ott volt a moccanásaikban apukámnak. Anyukám szemében meg mindig ott volt a ragyogás, az imádat. Hát apukám felé. De abból nekem is bőve jutott. Az, hogy valakinek van humorérzéke, és ezt jól tudja használni jó pillanatokban, az egy áldás, ha egy családfőről van szó, akinek szigorúnak is kellett lenni, hiszen nehéz kor volt az 50-es évek. Meg hát igazából, ha az én dátumom, a születési dátumomat nézzük, a 43, az meg katasztrofálisan nehéz volt, ismert okok miatt. És hogyha ennek ellenére a családi légkör olyan tudott lenni, hogy szeretettel, odafigyeléssel, keménységgel, ha kellett, és humorral föloldva a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy nekem ez egy lottó ötös volt. A pályaválasztásom az úgy alakult, hogy én jelentkeztem a színművészeti főiskolára, ahova elsőre nem vettek fel. És azért elmentem kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára, és azt fél év hiány majdnem befejeztem. Már csak fél év hiányzott volna, de az utolsó fél év felsőfokú tanintézményekben háromból meg lehet bukni. Úgyhogy lehet utóvizsgázni. Sőt, a negyedik alkalom, már nem tudom, melyik volt a negyedik, de abból is meghúztak. És akkor azt hittem, mert nagyon ki volt borulva apukám, és akkor azt hittem, hogy világgá megyek, és azt mondta akkor, hogy na jó, gondolkoztam a dolgon, úgy döntöttem, hogy most elmész egy pár hónapra dolgozni, és aztán újból megpróbálhatod a színművészetit. Szóval édesapám mély átélő érzéssel és okosan arra biztatott, hogy ne adjam föl a színészetet.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Már ki is zárták a V-hídat a körvasút beruházásából. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagy.

0: innovációit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagmegóvó, balesetveszély elhárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindexe szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vizes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat. Csak nem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felvetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárca vezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, ahol luxusszálloda, dzsín, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásban. Megnövekszik a felhőzet és a nyugati, délnyugati tájakon kisebb eső, zápor még kialakulhat. Másút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Délután már 16-19 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élmény.

0: reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

0: nekünk is.
1: A múlt
2: a következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
3: Jellemesen szép délutánt kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak, a mikrofonnál Robit hajtjátok, és itt van velem Karina és Sany is. Viszont annyi rossz hírem van, hogy nekik ma a mai műsorban egy picit passzívabb feladatuk lesz, de azért köszöntelek, itt vagytok velünk a hallgatóknak, mutassátok meg a hangotokat, sziasztok!
4: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat és kedves kollégákat is!
5: Sziasztok, én is köszönöm mindenkit, szerintem nem változott a hangunk, Karináé csak fényesebb lett a hétvégén.
4: Ó, köszönöm, öregebb inkább, jó?
5: Köszönöm. Á, no, már most.
3: No.
5: 2026. Igen, mert hogy ugye hétvégén ünnepelte ugye a szülinapját, Karina ezt.
3: Igen, neki mondta. Boldog születésnapot, itt ragadom meg az alkalmat, mert még odáig nem jutottam, hogy felköszöntsem őt is. De
4: jobb később, mint soha, úgyhogy...
3: Még benne vagyok a 24 órában, ugye?
4: Uh-huh, igen.
3: Uh-huh. Na jól van akkor, Isten éltessen, kedves kollégina. Mai műsorunkban vendégem lesz Máé Kriszta, látássérült előadó művész, színész, énekes, aki hazánkat nemzetközi porondon is már népszerűsítette, illetve a mai műsorban vele fogok beszélgetni, mint a Vakrepülés Színtársulat vezetőjével hamarosan, de mielőtt ez megtörténne, először gyorsan elmondom elérhetőségeinket, www.lépésradio.hu, itt van egy hallgatói messenger csoportunk, van kívánságdobozunk is, de mai műsorban nem teljesítünk kéréseket, aztán ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platform is, eléretek minket, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok vagy csatornáinkra, és írhatok nekünk e-mailt is.
5: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
3: És mint megszokhattátok, köszöntsük a névnaposokat így a műsor elején. A Miksák ünnepelnek október 12-én, a Mikhál, ma Mihály, önállósult becézőjéből született, hát minden Miksa nevű hallgatóknak kívánunk. Nagyon sok boldog névnapot, akik a mai napon születtek, nekik boldog születésnapot, Karinának meg egy nappal utólag is boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Mai műsorunk folyamán Krisztától fogunk zenéket játszani. Ha jól tudom, hamarosan meg fog jelenni neki a második albuma, úgyhogy legújabb albumáról is fogunk majd dalokat játszani ebben a szűk 2 órában, de most jöjjön az Elfelejtett Álom című, mondhatni címadó dal az első albumáról, legalábbis ez volt az első track, ezt hallgatjuk meg indulásképpen, aztán pedig hamarosan térek vissza vele személyesen, az egészen pontosan telefonvonalon keresztül. Tartsatok velünk, jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

0: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, itt van a vonalban velem Máj Kriszta, látássérült előadó művész, színész, a Vakrepülés Színtársulat vezetője, jól mondom?
1: Igen, igen, a Vakrepülés Színtársulat hát vezetője is vagyok, tudod, valakinek a piszkos munkát is el kell végezni, de igazából színészkedni szeretek legjobban a színtársulatnál, ez a az elnökösködés, ez nem feltétlenül annyira testhez álló feladat, de hát megkaptam a bizalmát a társaságnak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezúttal is.
0: Hát igen, na most ez a Vakrepülés Színtársulat, előbb beszéljünk először erről, mert hát itt több három témakört írtam fel magamnak egyébként, megpróbálom ezt valahogy így összegezni. Az első, amiről beszélünk, ez a Vakrepülés Színtársulat, a másik az, hogy te énekelsz, mint hallhatták a hallgatók, már két dalodat is lejátszottak az első lemezedről, ami, ha jól tudom, 2024-ben jelent meg, vagy 25-ben, ebben nem vagyok teljesen képben. Segíts ki!
1: Ez 2024-ben jelent meg.
0: Akkor jól sejtettem, igen. Hogy 24
1: igen.
0: volt.
1: Igen, igen.
0: 24-ben, és a Vakrepülés viszont 1998-ban alakult. Hogy kerültél te ebbe a szervezetbe, ebbe a Vakrepülés Színtársulatba? Egyáltalán, hogy lettél az elnöke, és hogy ez hogy indult? Mesélj erről, mutasd be nekünk.
1: Ez azért egy pont most egy 25 éves folyamat eredménye, hogy én elnök lettem a színtársulatnál. Legelőször Salai Zoltán, aki alapítója volt a színtársulatnak, ő egyébként egy újságíró, és külföldön látott egy olyan kezdeményezést, amit aztán mindenhol átvettek, ezt a sötét szoba projekteket, ahol tudod, sötétben mindenféle tevékenységeket kellett ágyat húzni, meg vizet önteni, meg ilyesmit. És ő ezt tovább gondolta, hogy milyen jó lenne, hogy színházat csinálni a sötétben. Akkor még a világszerte nem is volt ilyen kezdeményezés, és elkezdett szereplőket keresni, feladott hirdetést, és én akkor még angolt tanítottam, nem csak az általános iskolában, a Vakok Általános Iskolájában, ahol jelenleg is főállásban vagyok, hanem a Vakok Szövetségénél volt gyógymasszőr tanfolyam, és ott az egyik lány szólt, hogy nincs-e kedvem csatlakozni ehhez a színtársulathoz, és akkor úgy gondoltam, hogy igen, csatlakozom hozzá. 3 éven keresztül tulajdonképpen csak az előkészületek folytak, mert nyilvánvalóan ezt meg kellett alapozni, és ez egy nagyon érdekes folyamat volt, hiszen nem úgy volt, hogy most van egy színdarab, és azt mi előadjuk sötétben, hanem ilyen brainstorming-szerűen leültünk, és összegyűjtöttük azokat a dolgokat, amelyek működhetnek a sötétben. Illatok, minimál mozgás, ami mondjuk nem balesetveszélyes, és ezt a listát odaadtuk Donáti Istvánnak, aki egy író, és ő írta erre, e köré az első darabunkat, az Éjszaka tapintása című darabot, amely röviden összefoglalva egy romantikus végjáték, Görögországban játszódik, egy fiú és egy lány szerelméről szól, nem mondjuk még ki az elején, hogy mind a ketten vakok, és arról szól, hogy a fiú megkéri a lány kezét, a lány megrémül a házasság gondolatától, visszautasítja, a fiú pedig begurul ezen, fogja magát, és egy reggel összepakol, elmegy, beáll szerzetesnek Görögországba, és akkor a fiúnak a nővére, meg a barátnő elindulnak egy buszos úton azzal a céllal, hogy a fiút visszahozzák mégiscsak, mert a lány meggondolta, hogy mégiscsak jó lenne hozzá menni feleségül. És akkor a nézők, akik igazából nem látnak semmit, ők ülőpárnákon foglalnak helyet a földön, hogy a baleset veszélyt elkerüljük, és ami a lányokkal megtörténik a buszos úton, a nézők is olyan, mintha utazóközönség lenne velük, tehát enni, inni kapnak a buszon, vizesek lesznek a tengerparton, táncolnak a búcsúban. Azt próbáljuk demonstrálni, hogy milyen körülbelül egy órát vagy másfelet eltölteni teljes sötétben, de hogy mégsem olyan unalmas legyen, hogy csak elmondjuk, hogy hány darab látássérült van Magyarországon, mert nyilván ez is nagyon fontos információ, de próbáljuk azt, hogy élmény alapra helyezzük át ezt az egészet, valamint ez nekünk is jó, hiszen saját magunkat is ki tudjuk próbálni, mint színészek, mert hát más színpadokon nem nagyon kapnánk lehetőséget erre.
0: De magát ezt a darabot lehet, hogy említetted, de ezt kiírta, ezt is a...
1: Donáti István írta. Aha. Igen.
0: Lehet, hogy említetted, csak ez most nekem így elsiklott.
1: Persze, mert barátjuk. Nagyon sokat tudok beszélni egyszerre.
0: Nem baj, az a jó, én szeretem az ilyen beszélgetéseket. Na most az a kérdés mért fel bennem, hogy közel 3 évtized telt el az alapítás óta. Mivel változott az indulás óta, és melyek azok az értékek, amelyet ennyi év után sem engedtetek el?
1: A színvonalat semmiképpen. Már azóta nagyon megváltozott a társaság, az egész társulat, hiszen volt, aki elment a színtársulattól, meg kisbabája lett, volt, aki azért ment el, mert hétvégi munkát kapott, és nem tudott hozzánk csatlakozni. Azért ne felejtsük el, hogy ez a színház, ez nagyon sok lemondással jár, hiszen majdnem minden második hétvégén játszunk, akkor az embernek egy egész napja rámegy. Ha újat csinálunk, akkor nagyon sok az online, meg a szöveges próba. Ugye ezután azért elég sok produkciót csináltunk még. Röviden elmondom csak, hogy lett egy áramszünet rendezvényünk, amit nagyon érdekes, mert maguk a nézők hívtak életre, hiszen annyira tetszett nekik az éjszaka tapintásának az interaktív jellege, hogy azt kérték, hogy legyen egy olyan program, amelyben csak interaktivitás van, és ez úgy néz ki, mintha mondjuk egy ilyen sötétben zajló házi búj lenne, hogy az asztaloknál sötétben különféle érzékelési, ügyességi játékokat próbálhatnak ki. Amikor nagy térben voltunk, akkor volt sötétben táncház, ritmusparádé, ahol ütős hangszerekkel kellett együttműködni. Tehát, hogy egy ilyen teljesen kötetlen program, ezt mai napig is szokták még igénybe venni, akár csapatépítőre, akár gyerekek is jönnek. Aztán létrehoztunk egy zenés darabot is, hiszen nekem volt egy dalom az Éjszaka tapintása című darabban, és rájöttünk, hogy a többiek is egészen jól tudnak énekelni a társulatnál, úgyhogy ebből lett egy zenés mesejáték, ami hát inkább nagyobbaknak vagy felnőtteknek volt való. Az már annyiban különbözött az előzőtől, hogy ott is sötétben tartottuk a darabot, de már egyrészt a dalok ugye élőben mentek, másrészt pedig már nem csak elektronikus effektek voltak, tehát nem csak a hangszoróból jött mondjuk a busz hangja, hanem például minden varázslatnál, ilyen tibeti éneklő edényeknél, a edényekkel a közönség mellett, mögött, mindenhol mi is közreműködtünk, tehát próbáltuk minél hangulatosabbá, meg minél izgalmasabbá tenni az effekt hatásait is a darabnak. És aztán ezt követte a láthatatlan ebéd, vagy láthatatlan vacsora, vagy láthatatlan cuki, ez mind attól függ, hogy éppen milyen étkezést szolgálunk fel. Ez kicsit úgy néz ki, hogy van benne egy kicsit áramszünet jelleg, tehát elején egy kicsit játszanak az emberek az asztaloknál a játékokkal, utána a vacsoránál felszolgálunk egy 3 fogásos ételsort, amit ők választanak ki, már megvan az, hogy melyik étterem szállítja nekünk, tehát a kapcsolatrendszerünk ki van építve. A múltkor láthatatlan ebéd volt, ami előtt például az osztály kifejezetten csörgőlabda bemutatót kért, azt a nagy termünkben meg is tudtuk valósítani a sötétben velük, nagyon élvezték a gyerekek, és a láthatatlan cukit meg kicsiknek szoktuk csinálni, ott az úgy néz ki, hogy ugyanúgy játszunk egy kicsit szülői felügyelettel a sötétben, és akkor ott egy sütit kapnak meg üdítőt a gyerekek. Szóval igazából próbálunk mindig alkalmazkodni azokhoz az igényekhez, amelyek felmerülnek, és emellett jött létre az úgymond énekes produkció, ami pedig azért lett, mert nagyon sokszor hívtak minket olyan helyekre, ami egyrészt világosban volt, másrészt pedig azt mondták, hogy 15-20 percet csináljunk valamit. Hát így nem tudtam kiragadni nyilvánvalóan a színdarabokból semmit, mert az értelmetlen lett volna. És én akkor kezdtem el énekelni, tanulni a Tunyogi nővéreknél, ott voltak vizsgakoncertek, és akkor azokat a dalokat, amiket először ott tanultam, azokat hoztam, és közben kezdtem el a saját dalaimat megírni. Elég nagy küzdelmem volt a hangszerelés miatt is, de most már ott is megtaláltam a helyemet. Szóval ez a 25 év, ez hozta magával szépen a fejlődést. És a társaság is nyilván fejlődött. Nemrégiben Léner András színházrendezővel dolgoztunk együtt egy Kultúrkargó nevű programon, ahol kortárs verseket mondtunk, ami hát azért nagyon a mélyvízbe dobott bennünket, hiszen mindig ott volt.
0: Ó, az érdekes lehetett.
1: Igen, de képzeld el, ez úgy zajlott, hogy ott volt a kortárs verseknek az írója, ővele ment egy beszélgetés, és közben mi pedig mondtuk a verseiket, szóval ez nagyon nagy kihívás volt, viszont nagyon sokat fejlődtünk ezáltal.
0: Arról mesélj nekem, hogy maga a színház gyakorlati felépítése, tehát hogy hogy készültök fel például színdarabra, próbáltok-e, mennyit próbáltok, a szereplők, akik részt vesznek rajtad kívül, akik részt vesznek a színtársulatban, ők, mint mondtad, említetted, hogy azért cserélődnek folyamatosan, mennyire aktívak, mennyire veszik ezt úgymond tudatosan, mennyire hivatásszerűen gondolkodnak a színészkedésről, vagy ez csak egy szórakozás, vagy ezt hogy kívülállók, hogyan képzeljük el?
1: Azért az fontos megjegyezni, hogy ez önkéntes munkában zajlik, de azért nyilvánvalóan te is pontosan tudod, hogy az önkéntes munkát is azért lehet magas színvonalon végezni. Nekünk ez egy szerelem munka, egy hobbi tulajdonképpen, de ez nem azt jelenti, hogy a minősége mondjuk akár alacsonyabb lenne, mint hogyha mondjuk mi azért például fizetést kapnánk. Hogyha én bármelyik énekes fellépésért kapok valahol gázsit, akkor én azt mindig a színház javára szoktam felajánlani, soha nem rakok belőle el semmit, hiszen sajnos pályázatot nem nagyon szoktunk nyerni, de ha nagyon ritka is az, amikor olyan pályázat van, amit mondjuk be tudunk adni. Úgyhogy ezeket próbálom átcsoportosítani úgy, hogy a fenntartási költségeket ki tudjuk fizetni. Akkor, hogyha új darabot próbálunk, mint például most is, ezt a Varázskert örökösei zenés darabot most újra szeretnénk játszani, mert most nagyon jó csapat van, 3 fiú, 3 lány, nagyon dinamikus, nagyon mindenki nagyon agilis tényleg a csapatban. Először mindig úgy kezdődik, hogy szövegpróbák vannak. Megkapja a szöveget az új szereplő, én tanítom be általában, és úgy történik, hogy vagy telefonon, vagy messengeren először gyakoroljuk a szöveget, átnézzük a hangsúlyokat, megtanulja, és amikor már biztos szövegtudása van a szereplőnek, vagy akár mondjuk nekünk, hogyha új darabot csinálunk, akkor lemegyünk a helyszínre, és hozzávesszük a mozgást, hiszen ő neki éppen nincs szerepe, akkor mindenki a másik szövege alá dolgozik, tehát hogyha más jelenete van, akkor ő például használja ezeket az éneklőtálakat, vagy a békánál van egy ilyen kifejezetten afrikai kereplő, szóval egy nagyon, nagyon összetett dolog, vagy például ételt osztunk a bármelyik színdarabnál, tehát hogy nem áll meg annyiban, hogy az ember elmondja egy helyben a szövegét, hanem a térben, mindenhol, mindig mindenkinek tudnia kell, hogy hol van a másik, mit csinál, hiszen ezzel elkerüljük a baleseteket, vagy hogyha valaki...
0: Ez véletlen... egy nagyon-nagyon, ne ragudj, hogy belét folytom a szót, persze. Nagyon összetett és nagyon nagy figyelmet igénylő munka.
1: Igen, így van. Tehát nem elég az, hogy valaki szépen beszél, a térben is nagyon jól kell tájékozódni. Tehát amikor szereplőválogatást szoktunk hirdetni, akkor az is fontos, hogy valaki jól tájékozódjon, hiszen nem lehet az, hogy bemegyek az emberek közé, vagy beleesek valakinek az ölébe, vagy ilyesmi. Tehát nem ijeszthetem meg az embereket. Mindenféleképpen nagyon nagy odafigyelésre és koncentrációra van szükség.
0: Alanné kíváncsi, és szerintem sok ember kíváncsi erre, aki még soha nem járt ilyen színeleadáson, mint a Vakreplés Színtársulat előadásai, hogy például, amikor egy látó ember bemegy egy ilyen rendezvényre, egy előadásotokra, és amikor azt végig nézi, hallgatja, tapintja, szagolja, érzi, úgymond veletek van, akkor utána más ember jön ki az előadásról? Tapasztaltatok már ilyet, hogy mondjuk valaki nagyon pessimista volt, és azt mondta, hogy hát ő nem hisz ebben, vagy hát hülyeség az egész, aztán meg kijött, és azt mondta, hogy hú, ez egy akkora élmény volt, hogy ezt még egyszer megismétlem.
1: Olyan volt már, hogy valaki ki akart menni, mert nagyon félt, és akkor olyankor mindig felszoktuk ajánlani, hogy van az ajtó mellett egy szék, amit direkt azért szoktunk oda tenni, hogy jó, hogyha nagyon fél, akkor ülj le, itt az ajtó, és akkor bármikor kimehetsz, hogyha nagyon félsz, és általában akkor maradni is szoktak, mert ha tudja, hogy ott van mellette, akkor már nem annyira pánikol. Nagyon pessimista.
0: Igen,
1: nem
0: pont
1: jön.
0: Erre gondoltam.
1: Igen,
0: amúgy.
1: Ilyesmi van, de nagyon pessimista nem jön le, mert az igazság, hogy olyan, aki azt mondja, hogy én irtózom a vakoktól, meg a fogyatékosoktól, van olyan ember sajnos, de az ember nem is fog ide jönni. Általában olyanok jönnek ide, akik már egy kicsit jobban empatikusak. Tehát én is örülnék neki, hogyha egyszer valakinek így homlokanyelesen a véleményét meg tudnám változtatni, de nem nagyon, erre még úgy nem volt példa. arra azért mindig van példa, hogy elgondolkodnak nagyon, és ezért soha nem szoktuk rögtön azt a kérdést feltenni a nézőknek a darab után, mert általában mindig oda jönnek gratulálni, meg kérdéseket tesznek fel, nyitottak egyébként. Sose kérdezzük meg, hogy na milyen volt, mert nem tudja még akkor. Kell egy 2-3 napnak eltelni, kell egy kis időnek eltelni, amíg lecsapódik bennük az élmény, hát hiszen azért egyrészt, hogy végig sötétben van, meg a darab végén van egy nagyon komoly párbeszéd, van egy tengercsillag jelenet, amely a vakság és a látás problémáját boncolgatja, és azért az általában elég ütős, és ez nagyon megszokta őket fogni.
0: Én amondó vagyok, hogy hallgassunk meg tőled egy újabb dalt az első lemezedről, méghozzá azt a dalt, ami szintén színészethez kapcsolódik, és erről is fogunk beszélni, mert te szerepeltél a Vakvagányok című filmben, és azon belül is a főcímdalt te énekelted.
1: Igen. Ez a második lemezen lesz egyébként, ami majd megjelenik, és ennek az a különlegessége, hogy pont most volt 25 éves a Vakvagányok, az idén januárban tartottunk egy ilyen kis találkozót ezzel kapcsolatosan, és tavaly volt egy olyan lehetőség, hogy Timár Péter kapott egy életműdíjat, és Cserepes Károly átadta nekem a lehetőséget, Cserepes Károly egyébként a dalnak a zeneszerzője, hogy én ott énekeljek valamit, hiszen akik kaptak ilyen díjat, mindenkinek hívtak egy meglepetés vendéget, és én voltam Péter meglepetés vendége. Felkért nektem Gémes Antost, hogy nincs kedve velem elénekelni ezt a duettet. Elénekeltük, és utána annyira jó érzés volt, mert hogy az az igazság, hogy mi még soha nem is találkoztunk. Tehát amikor eredetileg 25 évvel ezelőtt felénekeltük ezt a dalt, akkor mi összelettünk keverve a stúdióban, de én nem tudtam, hogy ő ki, ő se tudta, hogy én ki vagyok, és akkor találkoztunk 25 év után először élőben. És aztán Cserepes Károlyt megkérdeztük, hogy mit szólna hozzá, hogyha újra felénekelnénk a dalt, és azt mondta, hogy ne, csináljátok újra, dolgozzátok fel. És akkor Pál Zoli csinált neki egy új hangszerelést, és ez a dal most az egyik Sztár Limonádé albumon aranyalbum lesz, úgyhogy majd október 25-én, majd erről még gondolom beszélünk, akkor lesz ennek az átadója, úgyhogy én ettől nagyon boldog vagyok.
0: Na, hát én meg gratulálok hozzá. A dal címe, hogy bekonferálnád?
1: Igen, ez a Vakvagányok főcímdala, és az a címe, hogy Love Dance.
0: Rendben, akkor szóljon ez a felvétel most itt a Lépés Rádióban, és aztán hamarosan folytatjuk méghozzá Krisztával, és akkor aztán pedig tartsatok velünk, és érdekes beszélgetésben lesz részetek, tartsatok velünk.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, továbbra is vendégem Máj Kriszta, látásnőt, színész, előadó művész, énekes, és át is térünk lassan az énekes vonaladra, ugyanis te, neked elindult egy zenei pályád. Ez konkrétan hogyan kezdődött, hogy az éneklés nem csak örömet okoz neked, hanem komolyabban is szeretnél vele foglalkozni?
1: Végigmentem mindazon, amin általában gyerekkortól az ember kamaszkorán keresztül szokott, kiskoromban ugye Halász Judit akartam lenni, hát mivel az már foglalt volt, ezért utána gimiben próbáltunk bandákat alakítani, és akkor kezdtem el dalszövegeket írni. Én általános iskolában már írtam színdarabot, akartam én már rendező lenni, meg verseket írtam, tehát mindig alkottam valamit, szerintem talán ott van a titok nyitja, hogy mindig alkotni szerettem. És azután, amikor elkezdtem gimibe járni, akkor elkezdtem gitározni, tanulni az akkori énektanáromnál, említsük meg Ágoston Béla nevét, azért fontos, mert ő a lemezem közreműködik szaxofonjátékkal is, amiért nagyon hálás vagyok neki. És amikor jött a Vakvagányok, akkor történt tulajdonképpen az első komolyabb áttörés, hiszen a Vakvagányok filmről azt kell tudni, hogy betanítanak a vakoknak egy musicalt, és akkor ott le akarják húzni őket pénzzel, meg ez is egy ilyen végjátékszerű dolog lett, és én azért is vállaltam el a szereplést a filmben, egyrészt már akkor futott akkor indult a színtársulat is, valahogy mind a kettő pont így 25 évvel ezelőtt kezdődött, és Timár Péter engem az iskola folyosóján látott meg, akkor kezdtem el ott tanítani, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem szerepelni a filmben, és természetesen volt, de az vezérelt engem, hogy hát, hogyha ez egy musical, akkor majd itt biztos lehet énekelni. Igen, nem csak, hogy amikor elmentem az első olyan próbára, amikor hozta a demót, akkor így hallottam, hogy hát már ott énekel valaki. És akkor ugyankéntelenül megkérdeztem a Pétert, hogy hát Péter, nem úgy van, hogy mi énekelünk? És akkor azt mondta, hogy hát miért akarsz? Hát mondom, úgy kipróbálnám, hát hogyha esetlegesen megfelel az, ahogyan én tudok énekelni. És
0: mondjuk ez egy picit akkor, ez az akarsz, egy kicsit olyan, nekem olyan lekezeli, vagy olyan furája.
1: Nem, inkább meglepődött. Nem.
0: Meglepődött?
1: Nem. Igen, inkább meglepődött ezen. És akkor nem szólt semmit, hanem egy pár nap múlva bejött hozzám a suliba, óraközi szünetbe, kirángatott az udvarra, hozott egy diktafont, és azt mondta, hogy énekelj. Hát hallod, nem tudtam most a Bossi-Bossi Tarka, vagy a Süsfelnap variációból mi legyen mégis. Aztán valami mást énekeltem, valami, nem tudom, ilyen aktuális musicalből, vagy ilyesmiből egy darabot, és elvitte Cserepes Károlynak megmutatni, és akkor úgy volt először, hogy csak azt a sort kapom meg, amibe amúgy az egyik dalban úgymond tátogtunk volna, de aztán az annyira megtetszett nekik, hogy megkaptam az egész főcímet, meg akkor még több dalba is akkor beleénekeltem, és az azért elég húzós volt, mert pénteken megkaptam a dalt felénekelve, Karcsi felesége énekelte föl demóba, hogy meg tudjam tanulni a részemet, és hétfőn már menni kellett a stúdióba, szóval nem nagyon volt kecmec, hogy most itt időt kapok meg ilyenek, tehát azt már profi módon tudnom kellett hétfőre, és hát bennem általában nem nagyon vannak ilyen sztárallűrők, tehát én elmentem a suliba hétfőn, megtartottam a 6-7 órámat, oda jött értem Karcsi, már mentünk is a stúdióba, és akkor azt ott profi módon meg kellett csinálni. Az volt az első alkalom, hogy én stúdióban énekeltem, tehát ez megint mindig egy új tapasztalat, amit az ember szerez.
0: De azért ez egy hatalmas élmény lehetett neked, amikor ez így összejött, és ezt az egészet átélni, ez biztos egy olyan millió, egy olyan érzés, ami nem minden nap éri az embert.
1: Hát hogyne, hát gondold el egy filmnek a főcímét énekelni, és akkor igen, és hát ugye meg kellett tanulni a hátulütőjét is ennek a dolognak. Tehát, hogy amikor nem téged mutatnak, hanem a főszereplő lány, tehát, hogy te adod a hangod valakinek. Ezért is nem tudtam én akkor kitörni, mert nem nagyon tudta senki, hogy az konkrétan én vagyok. Tehát konkrétan mindenki azt hitte, hogy a főszereplő lány énekli, és ezt nekem fel kellett valahol a lelkileg dolgoznom, hiszen valahogy a sajátodnak érzed, az ember olyankor még nagyon érzékeny, hát azért nagyon sokkal fiatalabb is voltam, meg tapasztalatlan, de ezeken keresztül kell menni, ettől válik az ember sokkal erősebbé, meg talán okosabbá.
0: Ez mennyire sikerült egyébként lelkileg, pszichikailag átmenni ezen a történeten?
1: Elég hamar, egyetlen rossz, nagyon rossz pillanatom volt, az volt, amikor a CD fotózáshoz hívták a főszereplő lányt, akkor azt valahogy úgy éreztem, hogy az, tudod, hogy az az én dolgom, az én tulajdonom, azon az okozott egy rossz délutánt, meg egy rossz éjszakát, de igazából föl tudtam ezt magamban dolgozni, tehát nem okozott olyan nagyon mély sebet nálam, de azért ezeken mindenkinek keresztül kell menni, és ezek ilyen fejlődési szakaszok. Hát egyszer fenn, egyszer lenne, nem mindig van cukorból minden, tudod.
0: Na most énekelsz, most már mondhatni azt, hogy zenét készítesz, írt, szerzel. Milyen zenei stílusok és előadók voltak rád a legnagyobb hatással? Említetted Szűcs Juditot, de hogy úgy összességében kiknek a munkásága inspirál a mai napig?
1: Halász Judit volt, de az csak poén volt.
0: Bocsánat, én kérek elnézést.
1: Semmi baj. Az igazság, hogy én alapvetően rockzene kedvelő vagyok. Nekem a Lord a kedvenc zenekarom.
0: Egy jó választás.
1: Igen, és nagyon inspirált engem. Én mindig azt gondoltam, hogy hát én ilyen hanggal, mint amilyen nekem van, hogy énekelek majd én rockzenét, én nem tudok így hörögni, meg ilyesmi, de aki a Lordot ismeri, hát pontosan tudja, hogy Paul Misi se egy hörgős típus. Ahhoz képest aztán lehet ezt szerintem nagyon jól csinálni. Én ezt a vonalat képviselem inkább, ilyen pop-rockos vonalat. Aztán egyszer valaki azt mondta rám, hogy egy fellépés alkalmából, hogy hát neked olyan a hangod, mint Candice Knight-nak. Na, az meg kicsoda. Utána néztem, és akkor ott jött be a Blackmore's Knight a képbe, aki nem ismeri őket, az egy gitáros, és a felesége, akik énekelnek, egy kicsit ilyen kelta, kicsit ilyen ilyen, de nagyon-nagyon-nagyon jó, és tényleg nagyon-nagyon remekül énekel a hölgy. Akkor Maggie Riley-t emelném még ki, tudod, aki a Moonlight Shadow-t énekelte, ő hozzá szoktak még így hozzávetőleg hasonlítani. Ezek az előadók, akik igazából hatnak rám.
0: Sok énekes pályafutásában eljön az a pillanat, amikor már nem csak mások dalait szeretnél előadni, hanem saját gondolataid is megfogalmaznád. Nálad ez hogyan született meg, illetve hogyan született meg az igény saját dalok írására? Hogy jött az, hogy akkor most már saját dalok, saját lemez?
1: Én inkább, ha nekem hamarabb voltak a saját dalok, mint a feldolgozások. A feldolgozások azért jöttek egyrészt, mert ugye a Tunyogi Lányok énekiskolájában...
0: Jaj, ezt el kell, hogy is akartak kérdezni, csak én, mert igen, nem akartam annyira visszaugrani.
1: Nem baj, ez összetartozik, mert én ott 5 évig tanultam náluk, és ott úgy volt, hogy volt énekóra, volt hangképzés külön, és volt még színpadi gyakorlat. Tehát ott a koncert, voltak vizsgakoncertek, és azért ott is figyeltek arra nekem, hogy ne csak arról szóljon az egész, hogy megállok a színpadon, és akkor ott állok, hanem minimál mozgást azért próbáltak tanítani nekem. Volt olyan, hogy részt vettem a duett partnerrel, akkor volt olyan, hogy közösen egy musicalből adtunk elő úgy dalt, hogy voltunk vagy 6-an, 8-an a színpadon, tehát igazából ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, én ott nagyon-nagyon sokat tanultam, és a saját dalok voltak nekem hamarabb, mivel, hogy mondtam neked, hogy tudod, írtam verseket, meg ilyeneket, és amikor már gitározni tanultam, akkor egy barátnőmmel elkezdtünk bandát alapítani, azt már mondtam a gimibe, és akkor saját dalokat kezdtünk el írni, és a lemezen például jó pár dal van, amit akkor írtam ugyan, de újra gondoltam, javítottam rajta, meghangszereltük, tehát azért, mert régi egy gondolat, az még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy attól még rossz, hiszen szerintem a versek is meg minden időt állók, és egyre jobban visszajönnek, főleg így ma ezek a gondolatok. Úgyhogy ami még aktuális, azokat újra átgondoltam, és újra megcsináltam. A feldolgozások azért jöttek, mert amikor elmegyünk fellépni valamilyen eseményre, nagyon sokszor kapunk meghívást, nem tudom, fehérbotnapi eseményeken voltunk most például leginkább, meg bármilyen ilyen kiállítás megnyitókra, vagy
0: igen, azt
1: úgy
0: tegyük hozzá, hogy pont most ezen a héten lesz a fehérbot nemzetközi napja, 15-én, és mondhatni ez a hét ennek a jegyében telik nálunk itt a Lépés Rádióban.
1: Igen, és ezeken az alkalmakon muszáj, hogy olyanokat énekeljünk leginkább, amelyeket nyilván a közönség ismer, hogy velünk együtt tudjanak énekelni, úgyhogy ezért vannak a feldolgozások.
0: Na most, amikor új dalon dolgozol, mi születik meg előbb? Egy dallam, egy dalszöveg, vagy valamilyen személyes élmény, amelyet szeretnél zenébe önteni?
1: Nagyon furcsa, mert mindenre van eshetőség. Tehát általában a szöveg születik meg hamarabb, de olyan is volt például, hogy Pál Zoli, aki hangszereli a dalaimat, őt a Trimédió kiadónál ismertem meg, amikor megkerestük őket, hogy szeretném az első lemezemet megjelentetni, ők ajánlották őt, azóta is együtt dolgozom vele, és volt olyan, hogy fölmondta, hogy kérdezte, hogy van dalod? Most nincsen. Jó van, akkor tanárnéni kapsz házi feladatot. Elkezdett zongorázni, és például a Felkiáltó jel című dalnál úgy volt, hogy ott ő adta a zenét hamarabb, én írtam meg utána a szöveget. De például, ami nagyon meg fogsz lepődni, van egy másik dalom, a Régi szerelem, az egy nagyon vicces, az a közmondás, hogy régi szerelem nem rozsdásodik. Én azt valamikor nagyon-nagyon régen, még gyerekkoromban, biztos emlékszel, volt a Szabó család a rádióban.
0: Igen, hallgattam én is.
1: Szerettem hallgatni, és ott mondták ezt a mondatot, és valahogy ez úgy megfogott bennem, hogy ez ilyen több évtizeddel később visszajött, és úgy éreztem, hogy ez annyira jó, hogy ekkor kellene írjunk már egy dalt, és akkor ezt megírtam. Szóval igazából soha nem tudhatom azt, hogy miből lesz valami. Vagy egy szövegrészlet jut az eszembe, vagy csak egy sor, vagy egy dallam. Tehát nálam nincs olyan, hogy egyféleképpen működök, hanem mindig így meglepem néha még magamat is ezekkel a dolgokkal.
0: Mennyire érzed magad tudatos alkotónak? Tehát amikor alkotsz, akkor mennyire vagy tudatos? Hogy érzed?
1: Hát eléggé olyan szempontból, hogy van, amikor két hétig járkálok a szobában azért, mert egy sor még hiányzik. Figyelem a most már a rímeket, a szótagszámot, meg mindenféle. Tehát azért igyekszem törekedni arra, hogy az úgy külsőleg is azért hozzávetőleg hozza a normális formát is. Tehát igyekszem tudatosan csinálni.
0: Na most az első anyagodra egy picit rátérnék, Elfelejtett álom cím. Ennek a címadódalát meghallgattuk itt a mai műsorunk elején. Mit akar ez a dal mondani, mert ugye arról szól, hogy elfelejtett álom, legalábbis ez a címe. És ha jól tudom, ennek a lemeznek is ez lett a címe, ezt választottad. Mert egyébként elég sokat mondó ez a cím. Miért ezt választottad, és milyen gondolat köti el ezen a lemezen, vagy ezen az albumon a dalokat?
1: Az időrendiség. Tehát ez volt a legelső dalom, ami kompletten készen volt. Ez volt az első, ami így meg volt már úgy normálisabban, profibb módon hangszerelve. És ahogy telt az idő, úgy mentünk tovább. Meg kell említenem Druida Borealis nevét, aki már az első dalra írt nekem egy dalt, a Mit akarsz tenni című dalt, azt ő írta, és azért énekeltem el, mert nagyon szeretem azt benne, hogy úgy gondolkodik, hogy a szövegeket úgy írja, mintha azt érezném, hogy ezt én írtam. Tehát nagyon-nagyon egységben vannak a gondolataink. A második lemezre is írt már egy dalt nekem, és majd hát előrevetítve a harmadik lemezre még többet fog. Tehát most majd vele szorosabbra szeretném az alkotói együttműködést kötni. És hát az elfelejtett álom alapvetően ez egy szerelmes dalnak íródott, tudod, amikor vagy egy pasin, vagy egy csajon ilyen édes bosszút szeretnél állni, hogy nem majd te vissza fogod ezt még tőlem kapni. Na hozzávetőleg ez egy ilyen dal, de aztán lett neki egy erősebb sodrása is, hogy elfelejtett álom, hogy nagyon nehezen született meg ez a lemez, mert nagyon sokszor váltanom kellett hangszerelőt, már nem akarták tovább csinálni, vagy egyszerűen nem találtam már olyat, aki megfelel, és én úgy érzem, hogy most helyemen vagyok, tehát most itt Pál Zolival tényleg nagyon inspiráljuk egymást. Én szeretek vele együtt dolgozni, meg ő is velem, mert tudjuk egymást húzni fölfelé.
0: Említetted, hogy a második lemezedre is írt egy dalt. Melyik ez a dal?
1: Druida Borealis írta a Bíz című dal. Ő ezt megírta, és akkor Pál Zoli meghangszerelte. És általában akkor a vokálokat meg mindig együtt szoktuk kitalálni. Tehát Mindig úgy van a stúdió munka is, hogy Zoli csak akkor szól bele a vokálkészítésbe, meg bármiben, hogyha mondjuk én elakadnék, tehát mindig kihozza belőlem a maximumot.
0: Ha, tehát ez a Bíz című dal, hallgassuk meg most ezt itt a Lépés Rádióban, aztán pedig folytatjuk a beszélgetést Krisztával.
1: Köszönöm szépen!

0: Egyen lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és továbbra is, és folytatjuk a beszélgetést Krisztával, aki azon felül, hogy színész, azon felül, hogy énekes, és azon felül, hogy hamarosan megjelenik a másik album, amiről itt mondhatni megjelenés előtt hallhattok erről az albumról dalokat itt a mai lépés rádió, lépés délután műsorában. Ezek felett egy nemzetközi versenyen is elindulták 2025-ben. Az a kérdés merült fel bennem, hogy ezzel kapcsolatban, hogy hogyan jutott el ez a hír hozzád, illetve meg ez a lehetőség, és mi volt az első gondolatod, amikor felmerült, hogy te lehetsz a magyar induló? Egyáltalán maga a lehetőség hogyan jött, és hogy kezdődött ez az egész?
1: Én a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei Vakok Egyesületének a hírlevelében olvastam ezt a lehetőséget, és aztán azért gondoltam, hogy elindulok rajta, mert pont előtte írtam meg a Butterfly című dalt, ami egy angol nyelvű dal volt, és az is egy nagyon érdekes dal volt, érdekes dolog volt, hogy ez hogy született, hiszen én nagyon utálom a januárt, megmondom neked őszintén, tudod, elmúlnak az ünnepek, minden olyan kopár, nem történik semmi, hát nem a legboldogabb hónap, és elég sok kritikát kaptam az első lemez szövegvilágáról, hogy hát olyan negatív, meg hasonló, és akkor mondtam, hogy jól van, akkor majd kiszúrok én veletek. Összegyűjtöttem egy csomó olyan gondolatot, ami pozitív, ami rózsaszín. És az az igazság, hogy azt gondoltam, hogy hát nem tudom, ezek így angolul sokkal jobban hangzanak ezek a dolgok, és hogy lehet, hogy butterfly, meg virág, meg minden, meg táncolás, meg minden. És akkor, ahogy ezt a listát így összeírtam magamnak, szépen akkor kikörvonalazódott a dalszöveg. És akkor meg volt így a dallampázoli, mert ugyanúgy meghangszereltük, és a dal volt meg hamarabb, már január-február környékén, és akkor én körülbelül olyan márciusban láttam ezt a hirdetést, és hát az volt a helyzet, hogy nagyon-nagyon ipari tempóval videóklipet is kellett hozzá készítenünk, volt már mondjuk egy hetünk, és akkor dolgoztunk együtt Léner Andrással, aki megrendezte a magát a videoklipet, és Csóti Rebeka forgatta, akiről azt kell tudni, hogy amúgy meg Junior Prima díjas fotós lett utána, szóval azért nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ilyen emberekkel tudok együtt dolgozni, és a Magyar Vakok Országos Szövetsége, a Magyar Vakok és

0: Országos Szövetsége, már maga az MVGOS, adta a forgatás helyszínére magának, a szövetség székházának az auláját, és ott forgattuk. Tehát kicsit ez ilyen kultikus is lett, hogy Vakugyi intézmény adta a helyszínt. Tehát próbáltuk azt, hogy ez egy nagyon szép hely, hogyha már nemzetközi versenyre is megy, hogy lássák, hogy nekünk ilyen helyszínünk is van. Ott készült a videóklip, és akkor lehetett volna azt a lehetőséget is választani, hogy a versenynapján kimegyek Németországba, és akkor a helyszínen ott vagyok, és ott forgatják le a videókat, mert ez nem egy élő verseny volt, ez dalverseny volt, tehát ez arról szólt, hogy leforgatták az összes indulónak a videóját, és mindenkivel élőben készítettek interjút, tehát ott angolul kellett interjút adni. Azért eléggé izgultam amiatt is, mert olyat se csináltam még azelőtt, hogy élőben interjút adjak angol nyelven, és mi azt találtuk ki, hogy ha ott kint van ilyen buli, hogy bemehetnek a közönség, bemehet szurkolni, akkor mi itt a Kultúrtanya közösségi térben, ami a mi játszó helyünk, ott van a Hobby Rádiónak is a stúdiója, csináltunk egy olyat, hogy élő közvetítést adtunk, és nagyon büszke vagyok, mert például az egyik tanítványom, Vértesi Alexa volt az egyik tolmács, aki fordította, mert nyilván én nem tudtam, tehát hogyha én induló vagyok, akkor nekem az már túl nagy teher lett volna, hogy tolmácsoljak is, meg a saját dolgomra is figyeljek, és akkor ez így akkor élőben kiment, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon összetett feladatot hozott már megint nekünk. És aztán 25 induló volt, 13-ként végeztem, ami azért nagy dolog, mert itt nem zsűri volt, hanem csak a közönség szavazatok számítottak. Tehát mindenki egyszer szavazhatott online, és azért sokkal nagyobb országok indultak, mint mi, tehát azt gondolom, hogy ez ahhoz képest, hogy a mi országunk nem olyan túl sok szavazó táborral tudott indulni, én azt gondolom, hogy tényleg ez egy egészen jó eredmény lett.
1: Gratulálok is hozzá. A versenyre ugye te is említetted ezt a dalt, magyarul pillangót jelent, jól tudom. Miért Igen. pont a pillangó címet választottad, hogyha így lefordítjuk?
0: Azért, mert mondtam neked, hogy tudod, január volt, és össze akartam írni az összes olyan dolgot, amit szeretek.
1: Hát azt értem, és... csak hogy pont a pillangó, mondjuk azok mindig színesek és szépek, abban igazad van.
0: Valami ilyesmi, igen, amúgy a cicákat nagyon szeretem, de cica című dalt nem. Nem írtam még.
1: Na most a lényeg az, hogy a folytatásban azt kérdezném, hogy meséltél itt a videóklipről. Beszéljünk egy picit arról, nem csak a videóklip kapcsán, hanem amikor te például színpadra állsz, most teljesen mindegy, hogy hol, ahova meghívnak. Akkor ott milyen, ott van koreográfia? Vagy ezt hogy képzeljük el? Vagy egyébként csak felállsz a színpadra, és énekelsz? Mondtad, hogy azért tanítottak neked, nem, tehát nem csak azt, hogy álljál a színpadon, és akkor kész, hanem valamilyen táncot, vagy valamilyen koreográfiával készülsz ilyenkor?
0: Eleinte úgy volt, hogy amikor ugye a színtársulat tagjaival énekeltem, akkor minimál ilyen jobbra-balra ilyen kis csípő mozgásokat azért belevittünk a dologba, hogy ne az legyen, hogy egy helyben állunk. Aztán amikor jöttek ezek a videóklipek, meg főleg amikor a Trimédió kiadónál ott ők a Zenebutik TV-re szokták vinni azokat a videóklipeket, amelyeket tévéfelvételen elő szoktunk adni, akkor ott azért egyre jobban szükségét éreztem annak, hogy ne csak áldogáljak a színpadon, hanem valami, próbáljunk meg valami koreográfiát belevinni a dalba. És hát ez sem volt egy egyszerű dolog, mert Kaló Júci nevét kell megemlítenem, ő volt a negyedik koreográfus, aki végül is bemerte vállalni ezt a feladatot. Három megígérte is, őszintén szólva, persze, ugye elsőre nagyon jól hangzik, hogy jaj, de jó, megtanítok egy vaklányt táncolni, csak aztán mire odaértünk, hogy találkoznunk kellett volna, mindegyik valamilyen indokkal lemondta, tehát még nem is találkoztunk, szóval kicsit ilyen hinta volt nekem ez az egész kezdet, mert elvállalta, lemondta, akkor a következő is lemondta, hát mondom, és akkor végén Júci volt az, aki aki eljött, és elkezdtünk együtt dolgozni, és hát ugye erről született is egy cikk az egyik Sztár Limonádé újságban, hogy ez konkrétan úgy néz ki, hogy mivel én született látássérült vagyok, tehát én koraszülött voltam, inkubátorban veszítettem el a látásomat, és nekem nincsenek a fejemben mozgásmodellek. Tehát aki később vakult, az ő tudja, hogy amikor ránéz valaki mondjuk a tévére, és látja, hogy most mit táncolnak, van már valami a fejében, hogy az hogyan lehet, meg a mozgása is teljesen más. Tehát ő látósan mozog, míg nem én. Én nem, tehát én nekem nincsenek így a fejemben ezek a modellek, és az van ilyenkor, hogyha valamit nem értek, akkor én megfogom Jucinak a lábát, a csípőjét, a karját, mindenét, és addig megyünk el, ameddig mehetünk. Tehát például, ugye nyilvánvalóan a jobb kezemben mikrofon van, de a bal kezemmel ilyen-olyan mozgásokat például tudunk csinálni, és ez úgy szokott történni, hogy addig, ameddig még úgy érzem, hogy ezt jól meg tudom csinálni, addig csináljuk, amikor már azt érzem, hogy ez már vagy túl sok, vagy nem annyira jól jön le, akkor azt elvetjük, és mindig utána telefonra felszoktam mondani magamnak, végigmegyünk a dalon, és akkor felmondom, hogy ne felejtsem el, nyilván, hogy tudjak egyedül is gyakorolni, nyilván ugye, aki lát, ő felvenné magának videóra, és visszanézi, de hát ezt nem tudom, tehát nekem ezt így hangban kell rögzíteni, hogy melyik verszaknál mit csinálunk, hogy a refrénnél mit csinálunk.
1: És akkor szépen... Nehezen tudom el is képzelni, pedig én sem látok jól, szinte semmit már, de valahogy ez érzék is kell. Tehát, hogy ez nem elég az, hogy hallod és megtanulod, mert ugye te nem látod, tehát ez a hallod és érzed, hanem ez kell egy érzék is.
0: Hát ritmus érzék mindenképp, tehát azért anélkül ez nem nagyon megy, de igen, azt hiszem, hogy ebben van valami, amit mondasz, kell hozzá érzék is, igen.
1: Igen, na most egy picit én visszakanyarodnék még a nemzetközi szereplésedhez. Egy ilyen verseny azért nem csak arról szól, hogy beneveztél, elérted a 13. helyet, hanem azért valamilyen szinten egy kapcsolatépítés is, én azt gondolom. Jól gondolom egyáltalán? Tehát, hogy ez hozott neked valami új kapcsolatokat, élményeket, olyan kapcsolatokat, amit esetleg a jövőben is tudsz hasznosítani.
0: Nem sajnos. Nem, sajnos nem tudott, mert mivel ugye mindenki, tehát a verseny véget ért, és utána már nem volt olyan tér, hogy az előadók egymással tudjanak kommunikálni. Annyi van, hogy jövőre újra megrendezik ezt a versenyt. Hát én nagyon remélem, hogy el tudok indulni rajta, majd most már ezen is elkezdünk dolgozni, hogy nyilvánvalóan valamelyik dalt akkor angolra kell fordítani, de sajnos ez olyan, tehát olyan hozadéka nem volt, amire te gondolsz, hogy most akkor együtt működünk egymással, mert nem volt egyszerűen olyan tér, vagy olyan felület, ahol mi egymással tudtunk volna kommunikálni. Lehet, ha kimentem volna a helyszínre, akkor az más, mert akkor utána együtt vagyunk, csak nekünk ezt a projektet mindenképpen szerettük volna itt megvalósítani, hogy akkor nálunk is legyen közvetítés.
1: Na most az a kérdés merült fel így bennem, hogy így ezt mesélted, hogy lehet, hogy lehetőséged lesz ismét elindulni mondjuk jövőre, ha újra megrendezik ezt a versenyt. Amikor elindultál ezen a versenyen, és most, ha újra lesz lehetőséged elindulni, mit csinálnál, vagy mit csinálsz másképp, és mit változtatnál azon, amit csináltál? Tehát maga a versenyen mi az, amit most másképp csinálnál, mint amit egy év távlatában akkor csináltál?
0: Hát nyilvánvalóan már hamarabb elkezdenék készülődni, de hát ez nem az én hibám, hanem csak egész egyszerűen annyi, hogy túl későn jutott hozzám a hír. Tehát most már sokkal tudatosabban kezdenék készülni rá. Valószínűség szerint már januárban el fogom kezdeni az erre való készülődést. Nem tudom, hogy lesz meghirdetve, az sem, hogy rajtam kívül indulna valaki más Magyarországon. Nem tudom, hogy majd valaki ezt eldönti el, hogy ki mehet igazából, de én nagyon szeretnék menni, ha lehet. Viszont nyilvánvalóan mástól sem venném el a lehetőséget, hogyha mondjuk majd valaki úgy dönt, nem tudom, valaki mögé áll le ennek a kezdeményezésnek megint csak. És viszont most szeretnék kimenni a helyszínre, ha lehet. mert az egy nagy élmény lenne, hogy akkor kimenni Németországba, ott eltölteni azt az estét. Szerintem az megint csak egy más is egy nagy élmény lenne, és akkor valószínűség szerint ott módom lenne a kapcsolatépítésre is.
1: Az a kérdés merült fel bennem, hogy a látásérült művészeket, meg úgy a látásérült embereket is sokszor megítélik a fogyatékosságuk alapján. Ez csúnya kifejezés, nem szeretem ezt, de ettől függetlenül talán így lehet legjobban kifejezni. Te mennyire tapasztaltad azt, hogy a saját pályafutásod során mennyire ítélnek meg azért, vagy mennyire gondolnak, néznek rád másképp azért, mert te nem látsz?
0: Hát akármit is csinálunk, mindenféleképpen kuriózumok leszünk, vagy azok vagyunk. Én negatív megítélést még nem kaptam, meg hát tudod, az a közeg, ahol én forgok itt a trimédiós közeg, itt már mindenki ismer mindenkit. Ha a külső helyszínre megyünk fellépni, utána is inkább pozitív visszajelzéseket szoktunk kapni, tehát engem ezért negatívan nem ítéltek még meg.
1: Na most az merült fel bennem, hogy nagyon sokat beszéltünk itt a színházról, az éneklésről, ugye a nemzetközi versenyről, az, hogy te tanítasz angolt is, és emellett pedig hogyan tudod a dalszerzés, éneklés, tanítás, színház mellett a magánéleteddel? Tehát, hogy mennyire van időd önmagadra, illetve a közvetlen környezetedre? Mert azért ez rengeteg feladat és tevékenység.
0: Hát igen, nem nagyon van szabad időm, annál is inkább sem, mert hogy esténként meg még felnőtt oktatással is foglalkozom, tehát látássérülteket tanítok online angolra, de hát azért mindig van egy kis szabad időm, tehát nagyon szeretek hangoskönyvet hallgatni, filmeket nézni, tehát igazából ez az, ami kiteszi azt a kevés szabad időt, ami esténként van. Meg hát van két cicám is, úgyhogy ővelük is foglalkozni kell, tehát nyilvánvaló, hogy szóval azért megvan a saját dolgom, mert hát a rendtartást is fenntartom, de hát ugyanúgy főzök, mosok, takarítok egyedül, úgyhogy igazából unalomra semmi okom nincsen.
1: Angol tanárként és gyógypedagógusként is dolgozol. Mit ad neked a tanítás, és mennyire tudod átadni a diákjaidnak mindazt, amit a színház és a zene világában megtapasztaltál?
0: Ez mind attól függ, én tanítok épértelmű gyerekeket is, meg tanítok tanulásban akadályozottat, sőt, még értelmileg akadályozottat is, és mindegyik más megközelítést igényel. Az épértelműek már eljöttek a színházba szülőkkel, látták, hogy ez is egy lehetőség. Én mindig nagyon figyelek, nekem nagyon sok tanítványom volt már a színházban, most is van, és én nagyon örülnék annak, hogyha lassacskán ugye a helyünket vagy a helyemet átadhatnám olyan fiatalnak, aki ugyanolyan elhivatottsággal vagy ugyanolyan szeretettel gondozza majd ezt a színházat, hiszen én azért hiszek abban, hogy amit mi megtanultunk, azt muszáj, hogy átadjuk természetesen. Tehát a másik dolog pedig az, hogy a zene szeretete nekem azért nagyon fontos, mert azok a gyerekek, akik bármilyen tanulási nehézséggel küzdenek, sokkal könnyebben tanulnak angolt, vagy szavakat, vagy szószerkezeteket mondjuk dalokon keresztül. Tehát én nagyon sokat éneklek a gyerekekkel az órákon is, és ez nagyon fontos, hogy ezt a, ha már valamelyest tudok énekelni, akkor ezt a munkám során is felhasználom.
1: Zárásként azt kérdezném tőled, hogyha egy fiatal látássérült azzal keresne meg, hogy szeretne énekes, színész vagy más előadó művész lenni, milyen tanácsot adnál nekik? Szerinted ma milyen lehetőségek állnak rendelkezésére Magyarországon egy ilyen fiatalnak?
0: Hát, az az igazság, hogy mindenképpen a kitartást. Tehát az a nagyon fontos. A kitartás és az alázat, az a legfontosabb. Az alázatot én a Vakvarányok forgatásán tanultam meg. Szerintem az a legfontosabb, hogy az ember maradjon meg önmaga, ne szálljon el önmagától, és próbálja meg mindazt, ami lehetősége adódhat. Én megpróbáltam, én nagyon sokat elmentem tehetségkutatókba, mindenhonnan elküldtek, az az igazság. Aztán rájön az ember, hogy az nem erről szól, hogy az a tehetségkutató az nem a tehetségkutatásról szól leginkább, hanem arról, hogy nyilvánvaló nekik a show műsort kell hozni, és ebben most úgy nagyon nem mennék bele, ezért írtam a bemutatkozomba neked, hogy én nem a sztárgyárból jöttem, én erre eléggé büszke is vagyok, megmondom neked őszintén, mert egyre jobban most már az a világ elmegy arra felé, ahova én nagyon nem szeretnék haladni, tehát hogy tényleg az számít, hogy ugye a nézettséget mi hozza, úgyhogy inkább
1: ott a show műsor. Az egész világ is ez irányba fejlődik, igen. Sajnos, vagyis igen. Nem fejlődik, vagy visszafejlődik.
0: Igen, tehát ott inkább a show a lényeg, meg hogy miről beszélnek, legyen jó nagy, tudod, ilyen pulvárpletyka belőle. Hát nyilvánvaló, hogy ez hozza a nézettséget, mert hát az a baj, hogy nagyon magasan van az embereknek az inger küszöbe, tehát már kevés dolog jut el hozzájuk. Úgyhogy mindenképpen a kitartást, mondom, az alázatot, és én nem tudok már más nagyon mondani neked, én nem vagyok elégedetlen, tehát én azt érzem, hogy én megtaláltam a helyemet itt, akár zeneileg is, nem mindig azt gondolom, hogy én már ennél többet már úgysem fogok tudni elérni, aztán valahogy mindig jön valami új felkérés, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg ezek a dolgok fontosak.
1: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésem rátál, és sok sikert kívánok. Egyetlen egy utolsó utáni kérdés, a hosszú távú jövődben mit tervezel? Lesz harmadik album? Említettél valamit itt az elmúlt bő egy óra alatt, hogy tervezel, hogy lesz harmadik is?
0: Igen.
1: Bár még a második sem jelent meg.
0: Nagyon szeretném, hogyha Druida Borealis-szal tudnánk egy közös lemezt csinálni, mert nagyon belelkesült azon, hogy a Bíz című dala is milyen jó lett, meg előzőleg egy dalt hangszerelt nekem, a másikat meg megírta, és így, hogy meghallotta, őt is újra ébresztette ez az egész dolog, hogy ugye neki is otthon azért 4 kicsi gyereke van, tehát azért nagyon nehéz időt szakítani az alkotói munkára. Úgyhogy nagyon örülnék, hogyha egy ilyen 3-as összefogást tudnánk csinálni, hogy Druida Borealis írja a dalt, Pázoli hangszereli, én meg eléneklem, vagy megcsinálom. Aztán természetesen, hogyha van saját dal ötletem, akkor majd azt is rá fogjuk tenni. Meg hát ugye, ha lehetőségem nyílik, akkor a nemzetközi versenyt is szeretném csinálni, aztán a többit meg majd hozza az élet.
1: Nekem még egy kérdés közben eszembe jutott. Manapság azért te komplett albumokkal jelentkezel, viszont nagyon sok előadó azt nyilatkozta nekem már, hogy azért nem ad ki egy komplett albumot, mert az emberekhez nem ér el, hanem inkább trackeket, tehát konkrét dalokat készít, és akkor az adott dal előfusson le, és utána jön a következő. Mit gondolsz erről a teóriáról? Szerinted nem érne el nagyobb hype-ot a dalaid?
0: Hát én is ezt csinálom tulajdonképpen, mert a Star Limonade magazinok CD mellékletében, ahogy mondtam is neked, ott mindig kimentek már az új dalok, aztán YouTube csatornára is feltettem 1-2 újat, tehát tulajdonképpen ha úgy vesszük, a lemeznek a nagyon nagy százaléka már ismert annak a számára, akik benne vannak, van ilyen rajongói oldalam, meg rajongói csoportom, tehát tulajdonképpen én is ugyanezt csináltam, csak mondjuk van meg 1-2 dal, ami majd az új albumon lesz rajta.
1: Értem, jó, csak ez így felmerült bennem, mert erről nem beszéltünk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál velem, és rendelkezésemre álltál, és sok sikert kívánok, sok új dalt, és hogyha újabb anyagod, lemezed jön, akkor egy újabb beszélgetésre várlak szeretettel. Itt a Lépés Rádióban egy élmény volt.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és én is minden jót kívánok nektek is, és a hallgatóknak is.
1: Köszönjük szépen, és akkor már, ha beszéltünk annyit erről a nemzetközi dalversenyen indult dalról, jól mondom, Butterfly, mert az én angolom az egy kicsit hagy kívánni valót maga után, úgyhogy ez a felvétel fog érkezni, aztán pedig hozzátok, visszatartsatok velünk.

0: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád lépéssel, jó? Hát egy nagyon jó interjút, egy nagyon jó hangulatban töltött interjút hallhattatok általam Mike Krisztával, aki látássérült énekes, színész, színművész, hívhatom így szerintem, meg hát így is mutattam be, és hát itt visszatért hozzánk Karina és Sanyi.
1: Köszönjük szépen, hogy hangban is megerősíthetjük a gratulációnkat, mert nagyon tartalmas és érdekes interjút hallhattunk, mit a háttérben hallottuk, de hozzászólni nem tudtunk, és most próbálunk felocsúdni, hogy egy ember milyen ilyen sokszínű, és mennyi sok mindent tud csinálni attól függetlenül, hogy látássérültként éli az életét.
0: Tehát hát is, nem kell messzire sem. Igen, és nem kell messzire sem mennünk, mert hát Sanyi kollégánk is énekel látássérültként, és nyilván ő is tud mesélni pár gondolatot azt, hogy milyen élmény, amikor színpadra álltál, vagy állsz, vagy színpadon vagy.
2: Igen, annyit a közvetlen előző beszélgetéshez ugye hozzá tudok tenni, hogy ugye nekem is személyes kapcsolatom van ugye Krisztályékkal. Voltam azon a bizonyos áramszünet produkción énekes vendég.
1: Például. Nem hívtál meg minket? Na nem szép.
2: Hát szerintem akkor még sokat nem tudtunk egymásra.
0: Mert olyan régen volt, hallod, hát Sanyi, már tudod, Matuzsálem.
1: Ja, elnézést, az én ám kóstalan nekem néha a Sanyi, tehát.
2: Ez bizony régebben volt. Igen, még akkor nem is ott volt a helyszíne, még akkor az Akácfa utcában volt.
1: Az jó hely, oda vittem a bérletemet, mikor lógtam a buszon is.
0: Na! Ez nagyon jó!
1: Tehát voltam ott arra, igen.
2: Hiszem, akár, igen, mert az, ahogy hívták, a Akácos útban, igen, még ott volt a...
0: Igen, azt igen, hittem, igen, azt mondod, hogy Akácos út, még majd megyek rajta.
2: Ja, igen, az is lehetne.
1: Szóval ott volt, igen, és ott voltál te.
2: Igen, és akkor én ott voltam az Áramszünet produkció, vagy az Áramszünet nevű programon, meg hát egyébként az éjszaka tapintása is, ugye hát akár itt Debrecenben eljutott, de azt hiszem, hogy azt is Pesten ismertem meg. Olyan éniségek voltak a vakrepülés tagjai akkor, mint Magyar Csaba, aki ugye zongoratanár, szintén a vakok iskolájában, és egyébként meg iskolatársam is volt, hát fölöttünk járt, legalább mennyivel, 1-3 évvel legalább.
0: Na látod, még taknyos voltál.
2: Hát nem, néha az is, amikor megpásztam, de amúgy nem.
0: Nem, most én vagyok.
1: És te Sanyi, te zenélsz is, ugye? Én azt tudom, hogy valami hát hangszert fenged.
2: Már nem tudtuk ugye a hallgatók előtt sem, ugye, hogy igen, hogy én ugye zenélek, meg most már csak így zenélgetek, de ugye a zenekarom közben már így el
0: megszűnt
2: alólam.
0: Sanyi, alól kiugrott a zenekar.
2: Jó.
1: Hát jobb, mint ha lógrott ki volna alóla, de nagyon, nagyon szépen énekel Sanyi is.
0: Most ne haragudj, félreértés, ne essék, ebből viccet csinálok.
2: Igen, de egyébként igen, tehát azt mondja Karina azért tudja most így hitelesen alátámasztani, hogyha így gondolja, akkor nem szépen. Tehát ő hallotta a Sunday Mopedet.
0: Én szerinted nem?
2: Véletlenül te is hallottad.
1: Elfogult vagy.
2: Sőt, de ugye néha rádióba is bejátszok, de egyébként teljesen élőben, hiszen amikor ugye a képes rádiónak volt a...
0: Sőt, én úgy emlékszem, hogy nem csak egyszer hallottalak titeket élőben, hanem többször is. Kétszer, hát kettőről legalább tudok.
1: Hát a rádió születésnapján, ahol ott...
0: Az egy, de azon kívül is volt egy koncertetek, ahol én ott voltam.
2: De azon kívül is lehetett, igen.
0: Igen,
2: az már Sunday Moped volt?
0: A Sunday Moped volt már, de még a nagyon az elején.
2: Uh-huh. Hát igen, mert ugye közben változott a zenekar, hát nem mondom, hogy ez folyamatosan, de végül is hát valahol igen, mert a vokalisták cserélődtek.
0: Na igen, de ez most egy másik történet, itt elsősorban rád voltunk kíváncsiak.
2: De igen, tehát...
0: Nem akarom most a Sunday Mopedet lenyomni, félértés, ne essék meg, beszélhetünk erről majd, csak hogy most ez jutott eszembe, hogy konkrétan csak veled, mint vak énekes, te is tudsz arról.
2: De nekem a Sunday Moped előtt végül is voltak ugye olyan közönség előtti fellépéseim, ugye akár a rocksuli koncerteken. Ugye, tehát azelőtt ugye kezdődött a gitáró független zenei csoporta, és attól kezdve nekem voltak külön koncerten belüli külön fellépéseim is úgy, hogy mondjuk a gitáróval is voltam, mint éneknövendék is voltam. Aztán később énekeltem ugye a ugye, aki a gitártanárunk volt, Csuba Sándor, ugye a, az ő gitártanítványainak ugye volt egy dal, mondjuk, amit ők játszottak, és akkor be kellett hozzá énekes. Így énekeltem, nem tudom, Kelly Family, Red Hot Chili Peppers.
1: De neked is, Sanyi, ugyanezek a, Green Day a is. Hatások ja. értek, mint a Krisztát, tehát ugyanígy élted meg ezeket? Tehát, hogy attól, mert nem látsz, attól még ha bárhova mentetek énekelni, zenélni, akkor mindig pozitív hatások értek? Tehát te
2: igen. Tehát ez mindig ez volt, tehát nem azon rágottak, hogy jaj, hát igen, hát szegény vak jól tud énekelni, az oké. Hanem ugye elsősorban az énekest hallották és látták akkor, amikor padon voltam. Bár ugye Dén Nagy Lajos mondta rólam, hogy ugye következik Lakó Sándor, mert ugye ő külön kicsit felkonferálta ugye a produkciónkat, ugye a közüli helyeken adtok elő. Úgyhogy akkor, amikor ő sztár vendég volt ugye a Rocksuli koncerten, azt mondta, hogy mondhatom, hogy Lakó Sándort, aki ugyan nem lát, de jól énekel.
1: Hát, akkor ez egy nagy elismerés.
2: Egyébként igen, tehát ugye közben itt még gyorsan lepróbáltuk, bár Vince Béla ugye úgy konferálta be, hogy és most következnek ők próba nélkül, és ezért hát nem volt igaz, mert egyszer azért elpróbáltuk gyorsan.
1: Hogy akkor és most, már, most jársz tudta, valahova? Hogy tehát mert mostanában is tudom, hogy szoktál menni énekelgetni, vagy zenélni, vagy csak énekelni.
2: Igen, itt ott előfordul valami. Holnap konkrétan megyek délelőtt a látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesületének a Fehér Botnapos rendezvényére.
1: Mondtam én, igen.
2: Itt dal erejéig, mert ott lesznek mások is, megmondanak verseket, és gyengénlátó iskolából tanulók, ilyenek. Úgyhogy igen, következő héten a Szent Matrónába, ahol szintén Fehér Botnapi ünnepség lesz, mert javarészt látássérültek élnek, most már nem csak látássérültek abban a szociális otthonban, ugye idősek otthonának mondhatjuk nyugodtan, bár amikor elkezdődött, akkor még sok fiatal lakott ott.
0: Azóta megöregedtek.
2: Hát megöregedtek, de már hát van, aki visszakerült oda, és hát...
0: Hát jó, az most részletkérdés.
1: És külföldre, Sanyi, te külhomba, ti jártatok, vagy te jártál, külhomba? Vagy...
2: Hát külhomba úgy, hogy amikor ugye jött a gitáró igazán zenei csoport ötlete.
0: Igen, akkor mentetek Belgiumba, erről meséltél. Bocsi, hogy csak...
2: Meg kell, hogy igen, hogy Belgiumba jártak rocksolis tanárok, és ugye akkor mondták azt, hogy össze lehetne állítani itt egy ilyen csoportot. Amikor összeállt a gitáró, akkor már Belgiumba is jártunk ki többen, mert addig csak egy-két ember volt, aki ment, egy gyengénlátó testvérpár, akik először kijuthattak. És utána már azért többen mentünk, úgyhogy látássérültek, downosok is jöttek, és akkor már azért ezt évekig csináltuk.
0: Igen. Na,
2: a külföldi az így ennyi volt nagyjából, hát más ilyen külföldi szerepe is, meg az ugye nem szereplés volt, úgymond, hanem egy tábor.
1: És ez a tábor, ahova szoktál menni?
2: Nem tudom, mire gondolsz, az amikor Kékedre mennek a...
1: Igen, a Kékedi tábor.
2: Kékedre mennek ugye a boldogkőváraljaiak, mondjuk a rocksulis táborban aktívan nem nagyon vettem részt, de mikor Kékedre mennek a boldogkőváraljai fogyatékosok, idősebbek, és nagyon, ez egy nagyobb intézmény, ahol élnek többen és többféle sérüléssel. Ott Kékeden szoktak táborozni, hát az csak annyi, hogy ez a tábori hangulathoz hozzájárulok, hogy néha felugrom oda a hegyekbe, ugye?
1: És énekelni és gitározni is?
2: Kicsit énekelek és gitározok nekik, igen.
0: Na jó!
1: Azért kérdeztem, mert itt a Kékeden azt tudom, hogy ott sokkal több fogyatékossággal élő ember, mert is csak azt a színességét akartam ennek kihozni, hogy hogy ott olyan sok változatos fogyatékossággal élő ember megy, és hogy nekik ezzel boldogságot is örömöt.
2: Hát nyilván, tehát az, amikor onnan átmennek táborozni.
1: Igen, tehát ennek ez volt a lényege.
2: Élmény, igen.
0: Akkor ennek örömére a Sunday Moped őszinte rock'n'roll szóljon.

tudomány már régen bebizonyította, hogy a szőkenők mind a tanult, mind a természetes intelligencia tekintetében megegyeznek társaikkal. A csiszolt elme a neveléstől és az egyénben megjelenő vágytól függ, és nem pedig a hajkoronától.

0: Ilyen lépéssel közebb hozzád lépésed, és 3 perc múlva 4 óra. Hát igazából ez az interjú, meg ez a kis összegzés itt elvitte az időt, úgyhogy a mai lépés délután Mike Krisztáról szólt, illetve a legvégén egy kicsit még Sanyi kollégánkról is, viszont remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Magát az interjút vissza fogjátok tudni hallgatni YouTube csatornánkon, ez meg lesz osztva, a Krisztáék is meg fogják osztani az ő felületeiken, illetve mi is természetesen közé fogjuk tenni ezt a beszélgetést a YouTube-on, úgyhogy tessék minket hallgatni, és ott is, és megosztani az anyagot, ha valaki lemaradt róla, ott végig tudja hallgatni az egész beszélgetést. Én köszönöm szépen a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, holnap délután 2-től ismét jövünk, akkor ismét vendéggel, méghozzá láthatatlan kiállítástól lesz, a minden jól megy, egy vendég, egy volt kollégánk ráadásul, Máté Gábor fogjuk vendégül látni holnap 2 és 4 között. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, Karinácsait és jó magam Robit hallottátok. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok, örülök, hogy itt voltatok velünk.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az eddiginél többet költ a kormány az egészségügyre. 1 milliárdot sikkasztott egy tatabányai ékszerkereskedő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter közölte azt is, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. Újabb korszerű villamossal bővül Budapest közösségi közlekedése. Megérkezett a fővárosba az első új, csaknem 56 méter hosszú KAF villamos. A Spanyolországban gyártott jármű 345 utas szállíthat, teljes hosszában alacsony padlós, utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamos flotta megújításának. Az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt

126 év legsúlyosabb asszálya volt, nem csak az évszerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszálya volt, nem csak

0: rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlagsebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csaknem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024. januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el. Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

0: Igen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Érkezik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentétes nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácsalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfolio. Rákai Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácsalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Hankook gomiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Erszági központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2020

0: és hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gómoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: következik.
1: Oj, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: Lépés Rádió. A Ritmus Rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombot.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

fáj a feje? Nem tud aludni? Folyton nyávog a macska? Hangosan horkol a szomszéd? Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjjel itt, a Lépés Rádió műsorán.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Érkezik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentétes nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácsalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfolio. Rákai Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácsalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Henkuk gomiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácsalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncsgyárnak, a tranzakcióval pedig rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Henkuk gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vladimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a

0: főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: én!
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hey, we gonna take it around the world right here. Just imagine it like an airplane.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

fáj a feje, nem tud aludni, folyton nyávog a macska. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi.
3: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Babilon.

0: múlt. A jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

a feje? Nem tud aludni. Folyton nyávog a macska. Hangosan horkol a szomszéd. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjjel.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu-ig.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

fáj a feje? Nem tud aludni? Folyton nyávog a macska? Hangosan horkol a szomszéd? Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjjel itt. A Lépés Rádió műsor.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Érkezik a kormányzati támogatás, rendezheti tartozásait a főváros. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely 120 milliárd forintos központi költségvetési támogatást biztosít Budapest főváros önkormányzata számára. A döntés értelmében a kormány a főváros működőképességének megőrzése és a közszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében nyújtja a támogatást. A forrás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei, az általa irányított, illetve alapított költségvetési szervek és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025 és 2026-os évet terhelő költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozások és egyéb kötelezettségek kiegyenlítésére fordítható. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlésének összehívására szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a szövetség elnökét 8 kerületi polgármester, hogy megtárgyalhassák a szervezet jövőjét, továbbá a főpolgármester és a kormány paktumát. A polgármesterek szerint az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlen, hogy Karácsony Gergely a fővárosi önkormányzat vezetőjeként a kerületek háta mögött olyan paktumot kötött a kormánnyal, amelynek értelmében a kerületi önkormányzatoktól ellentétes nélkül elvennék a parkolásból származó bevételeiket. Nyomozás indult Rákai Filip cége ügyében. Hivatali kötelesség megszegésével elkövetett hivatali visszaélés büntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság Rákai Filip cégének egyik korábbi rácalmási földvásárlása kapcsán, írja a Portfolio. Rákai Filip cége 2022. novemberében vásárolt meg Rácalmáson egy 42 hektáros ipari területet a Hankook gomiabroncs gyártó cég magyarországi központja mellett. Egy évvel azután, hogy a kormány 2021-ben különleges gazdasági övezetté nyilvánította Iváncsát és Rácalmást. Majd a cég a terület egy részét eladta a dél-koreai gumiabroncsgyárnak, a tranzakcióval pedig rövid idő alatt 1 milliárd 433 millió forintos adózott profitot ért el. Fennáll a gyanú, hogy a cég előzetesen állami, kormányzati vagy egyéb forrásból értesülhetett a Hankook gyár bővítési szándékáról, és ezzel jelentős vagyoni értékkel rendelkező információhoz jutottak. Vladimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte, jelentette ki Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a különleges hadművelet céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott. Kedden napközben már többnyire napos idő várható, főleg az ország középső felén gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék azonban nem valószínű. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 8 fok között alakul, délután már 14-18 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, Naturkozmetikumok.
6: Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony. Én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes. Az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltem.
6: És természetes. Az jó, mert néha tele van a facipőm.

0: Szártitkok.
1: Larion Zoé, néhai médiaszemélyiség, Playmate, stílustanácsadó, szépségtanácsadó, és még sok egy.
2: Plasztikai
1: tanácsadó.
2: Stílustanácsadó nem voltam.
1: Az még nem voltál? Pedig annyi minden voltál.
2: Pedig hát látod.
1: És pont azon gondolkodtam, mi az, amit emeljek ki veled kapcsolatban. Sok szeretettel köszöntjük a nézőket a Média Válogatott Sztár Titkok című műsorban. Egy szép Bence vagyok, és az első blokk az általában meghívott vendégünknek a gyerekkoráról szól. Milyen volt, hogy te gyerekkorod, mennyire volt boldog, van-e valami emlékezetes történeted a gyerekkorodról, ami esetleg meghatározta a felnőtt éveidet is, ki tudsz esetleg egy-két momentumot emelni a gyerekkorodból?
2: Alapvetően boldog gyerekkorom volt, én azt mondhatom, mert hogy egy kisebb faluban nevelkedtem, úgyhogy az általános iskolába oda jártam.
1: Meg szabad kérdezni, hogy hol?
2: Maroslele. Makó, Hódmezővásárhely és Szeged háromszögében van nagyjából, tehát azért városok is voltak ott körülöttünk, viszont 2000 négyzetméteres kert volt, átmászkáltunk szomszédba, fára másztam, bunkert építettünk, barkácsolni tanultam. Apukám egyébként vigyázott ránk nagyon, de azért úgy engedett, hogy flexeljek, betonozzak, hegeszek 12-13 évesen, és ezt imádtam.
1: Hát akkor gyakorlatilag az életre készített ő fel téged, mert így gondolom azóta sem jelentett neked problémát, ha meg kell fogni egy szerszámot.
2: Egyáltalán nem, sőt most elkezdtünk ingatlan felújításokat csinálni, és megyek oda a szakemberhez, és lesem el, hogy mit, hogy kell csinálni, hogy hamarosan szeretnénk építkezni, és próbálok felkészülni erre, hogy akkor miket, hogy lehet, vagy legalább, hogy okosakat kérdezzek a szakembertől, hogy mire figyeljek oda.
1: Visszakanyarodva még egy picit a gyerekkorodra, gondolom oda jártál általános iskolába a településre, és középiskola, az hol volt neked? Szegeden, Hódmezővásárhelyen?
2: Szegeden, de az nagyon érdekes sztori, mert ugye a szüleim szerették volna, hogyha én otthon maradok így kamaszkorban is, vagy legalábbis a felnőtt koromig ők szemmel tarthatnak. De hát én már 7 évesen kijelentettem, hogy én megyek a nagyihoz Szegedre, úgyhogy nagyon jól elmondtam, hogy ez lesz az én szobám, én ebbe az iskolába fogok járni, és akkor én már az alapján is néztem, hogy melyik legyen az a...
1: Már 7 évesen?
2: Hát igen, eléggé szép határozott egyéniség voltam. Annál is inkább, mert hát én már 7 évesen kerestem pénzt.
1: Ami
2: nem egy ilyen tipikus történet. Azt tudni kell rólam, hogy kos vagyok. És tényleg ez az egyrészt fejjel a falnak, másrészt meg ki, ha én nem, és majd én megoldom, és megyek, és megcsinálom, megszerzem, amit akarok. És én mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék 2 hörcsögöt, egy terráriumot, meg egy mókuskereket. És ők rosszul válaszoltak, ugyanis azt mondták, hogy ha majd lesz pénzed, akkor vehetsz magadnak. Ők ezt úgy értették, hogy ha felnövök, és majd dolgozok, és lesz pénzem, én meg azt hallottam, hogy ja, hogy akkor dolgozok, és lesz hörcsögöm. Úgyhogy anyukám óvónőként dolgozott ott a faluban, és a vezető óvónő férjétől kérdeztem én meg, akinek voltak így földjei meg napszámosai, hogy esetleg mehetnék-e, és mondta, hogy hát most nem, mert most kukoricatörés, az elég nehéz feladat. És én meg tényleg ekkora voltam, és most sincs nagy csuklóm, és akkor két kézzel kapaszkodtam a kukoricába, és törtem egész nap, és egy-két napot dolgoztam, és megvolt az, amit akartam. Na hát vérszemet kaptam, hogy most akkor sportcipőt, meg biciklit, meg miket szeretnék, és én 7 éves korom óta dolgozom. Alig vártam, hogy 16 legyek, hogy el tudjak menni diákmunkába.
1: Igen, hogy akkor még 16 volt, lehet, hogy még most is a munkának ez a határi, de gratulálok, ez mindenképpen egy figyelemre méltó tény, ezt nem tudtam rólad, és nagyon örülök, kicsit kutattam így utána, de nagyon örülök, hogy
2: nem találtam meg a neten.
1: Nagyon örülök, hogy ez így előkerült. A középiskolai évek is azért nagyon meghatározóak, főleg, hogyha egy olyan csodálatos városban tölti az ember, mint Szeged. Mit kaptál tőle?
2: Úgy nagyon szerettem Szegedet, de főleg nagyanyónál volt így jó lakni, mert azért tudjuk, hogy a nagyszülők mindig engedékenyebbek. Tehát ott azért lazább volt az élet nagyanyónál. És rengeteg

0: Az mondjuk nagyon nagy kedvencem volt, ami ugye Marosvásárhelyen hiányzott volna, azt így Szegeden be tudtam pótolni. Meg hát ott azért már barátokat úgy megszereztem, összeszedtem osztálytársakat, hogy aztán lehetett ott menni éjszakába bandázni, meg diszkóba, akkor még ugye nagy divat volt.
1: Nagyon szépen köszönöm, Marosvásárhelytől Szegedig zajlott most ez a beszélgetés, innen fogjuk folytatni, egy picit zenélünk.

0: Marion Zolival folytatjuk a beszélgetést, és a szegedi középiskolás éveknél hagytuk abba az előbb. A fiatal felnőtt éveid következnek, te nagyon korán elkezdtél modellkedni.
1: Attól függ, hogy mit nevezünk korán elkezdésnek, mert hogy 20 éves voltam, amikor végre nagy nehezen rávettem magam, hogy oké, akkor legyűrjem azt a piszok nagy önbizalom hiányt, ami nekem volt. Alapból hát nem voltam túl nőies kislány, semmi mellem nem volt konkrétan, tehát ez az elöldeszka hátulléc, és én azt gondoltam, hogy az engem olyan szinten frusztrál, meg volt, hogy véresre kapartam magam, karmoltam magam.
0: Tehát nem voltál kibékülve a kinézetedben?
1: Nem, gyűlöltem azt, hogy kinézek, hát nem voltam nő, még 20 évesen sem, és ez azért nagyon sok területen engem igazán zavart. És azt gondoltam, hogy akkor mi lenne ennek a legjobb módja. Nyilván először felkerestem egy pszichológust, aki elmondta, hogy hát akkor vetkőzz le, tükör elé állj oda, és akkor mondd a tükörképednek azt, hogy szép vagy, elfogadlak, és nincs ezzel problémám.
0: És ez nálad hát működött?
1: Röhögő görcsbe, aztán síró görcsbe törtem ki, tehát abszolút nem. Mondtam, hogy kit akarok átverni, hát ez nem így van. És akkor jött egy olyan lehetőség, amit nem is én láttam meg, hanem keresztanyám. Szeged szépe versenyt hirdettek, ahol augusztus 20-án rakparton kb. 20 ezer ember előtt ki kellett menni bikinibe a színpadra, és megmérettetni így magam. Hát előtte hetekkel rosszul voltam meg, de az utolsó héten konkrétan szinte semmi nem maradt meg bennem, tehát remegett a gyomrom, és nagyon-nagyon stresszes voltam. Mondtam, hogy ezt pedig muszáj megcsinálni, úgyhogy ez egy ilyen sok terápia volt. Felmentem a színpadra, ott azt mutattam, hogy mennyire magabiztos vagyok. Mert mosolyogtam, beszélgettem ugye a műsorvezetővel, és harmadik lettem. És ezzel együtt kaptam...
0: Szóval életed első...
1: és akkor azzal együtt kaptam egy olyan lehetőséget, hogy egy modelltanfolyamot elvégezhettem, illetve utána akkor egy fotósorozat készült. De ha már ez a fotósorozat elkészült, ezt elkérte egy modellügynökség, onnan elkezdtek hívni engem így fotózásokra, hát meg néhány divat bemutatóra, de 165 cm mindig én voltam a legkisebb a sor végén, és így ezt nem erőltettem, és akkor így lett ebből egy ilyen fotomodell karrier. Hát egész sokáig, mert még azért tavaly előtt is voltam, meg még mai napig keresnek.
0: Úgy, de már nem vállalod?
1: Lehet, hogy majd fogom, most úgy hozta a magánélet, hogy kicsit nem fért ez bele.
0: Említetted, hogy felújításokban vagytok, és gondolom ez rengeteg idődet elviszi.
1: Ez egyrészt nagyon sokat, másrészt meg ahhoz ehhez még kicsit vissza kell szereznem azt a formát, ami nekem volt, mert hogy ezek nem ilyen ruhás fotózások, hanem művészi akt kategóriában fotóztak engem, és nemzetközileg is elismert fotósok jöttek úgy Magyarországra is a kedvemért, hogy akkor ebből egy ilyen vagy pályázatra, vagy pedig művészeti kiállításokra vitték ezeket a képeket. Na, ahhoz még kicsit vissza kell szereznem azt, ami volt. Meg hát már 42 múltam, szóval azért most már lehet, hogy elgondolkodok, hogy nem kéne modell nyugdíjba menni.
0: Ja, én most azt mondom, hogy van egy kiváló fotós, aki mindenképpen vele szeretne dolgozni. Szerinted mennyi idő az, amíg újra formába hozod magad?
1: Ja, hát egy 3 hónap.
0: Egy 3 hónap?
1: Aha. Most el is kezdtem egyébként.
0: Na, mert ez a következő kérdésem, hogy mi az, amit te csinálsz, hogy a testedet formába hoz. Gondolom, figyelsz az étrendre, figyelsz az alvásodra, és írtozatosan, tudatosan sportolsz. Most nagyon összefoglaltam, amit nagyjából ez.
1: Igen.
0: Kicsit avasd be a részletekbe azért.
1: Volt egy ilyen nehezebb időszak az életemnek, volt nekünk 4 kutyusunk, többen betegek voltak, és volt, aki non-stop felügyeletet igényelt, tehát azt jelenti, hogy tényleg egy pillanatra nem lehetett egyedül hagyni. És akkor nem tudtam ezeket így beépíteni a mindennapokba. Sajnos ők már nincsenek, úgyhogy most már ráérek így edzegetni, és bár azt nem tudtam visszahozni, mint amit csináltam, nem tudom, 7 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor konkrétan úgy nézett ki egy hetem, hogy voltam Thai-box edzésen, e-fit edzésen, beauty robikon, jogázni, meg melyiket nem mondtam, kardiózni, meg ugye személyedzőm volt. Tehát ezeket az edzéseket csináltam egy héten úgy naponta 2-3 órába, nagyon jól néztem ki. Na, azt most nem tudom azért így visszahozni. Viszont a garázs edzek otthon.
0: Tehát otthon vannak súlyaid, meg nyilván a személyedzőtől is tanultál már annyit, hogy tudod, hogy kell megemelni azokat a súlyokat, milyen sorozatokat kell csinálni.
1: Így van.
0: Na, nagyon, nagyon szépen.
1: Azokat most így visszahoztam, meg a futás nagyon jó lenne, de utálok futni.
0: Lehet, hogy nem a te sportod a
1: futás. Hát nem nagyon. Lehet viszont a japán séta az egész szimpatikus.
0: Az micsoda, azt gyorsan mondjuk.
1: 3 percig nagyon gyorsan sétálsz, és aztán 3 percig pedig lassan. És akkor ez váltakozik így egymás után, és egy fél órán keresztül.
0: Akkor az olyan, mint a spártai futásnak meg nagyon intenzíven futsz egy bizonyos időintervallumban, és utána meg sétálsz, hogy erőt gyűjtsél, és utána megint futás. Nagyon szépen köszönöm, hamarosan újabb titkokat fogunk elárulni, de most zenélünk egy picit.

0: már stabil, tehát nyilván, meg innen még, még vissza is rúg.
1: Megjött a csomagtérhajtó.

0: Larion Zoe a vendégem, és nagyon érdekel engem az, hogy mostanában mi az, ami leköti az energiáidat, mert a múltadat azt ismerjük, ugye mondtad, hogy klasszikai tanácsadóként is dolgoztál, majd erről is foglak kérdezni, de az ingatlan felújítások mellett mi az, amivel még foglalkozol?
1: Annyira vicces, hogy így kérdezted, hogy mi az, ami leköti az energiáimat, semmi. Ilyen hosszú feladatlistám, meg tervlistám van, semmi, mindent akarok egyszerre, de nem tudom hány életnyi idő kellene nekem ahhoz, hogy ezt mindet kipipáljam. Nincsen olyan. Millió egy tervem van.
0: De ez jó, hát ez viszi előre az embert, nem? Tehát ezt tart életben, igen. Ez az, amitől inspirálódsz és lendületet kapsz. Nagyon sok emberre látni azt, hogy ha elfogynak így a teendők, akkor így leereszt, úgy belekényelmesedik.
1: Hogy lehet, hogy elfogy a teendő? Jó, mondjuk lehet, hogy azért nem mindenki van bele úgy, hogy ha nincs úgy feladat, akkor keres magának, nem tudok nyugtól lenni.
0: Te egész életedben ilyen voltál? Tehát ez már gyerekkorodtól
1: sajtukatnak volt, hogy... hívtak gyerekként. Pont azért, mert mindig mentem valahova, mindig csináltam valamit.
0: Az is jelenti, hogy egyszerre több dolgot csinálsz folyamatosan?
1: Igen. Uh-huh. És az a baj, hogy nagyon sok olyan van, amiben így belevetem magam, nagyon tetszik, imádom, csinálom, de nem tudok semminek a mesterévé válni, mert mindegyik egy ideig érdekel, és aztán kell valami más, hogy oké, most már csináltam egy ideje, most már kell valami
0: kell
1: más.
0: Egy új inspiráció. Ezért hagytad például abba a klasszikai tanácsadást is, mert úgy érezted, hogy abból most elég volt, és akkor inkább mennék más területre, ha jól értem.
1: Az egy érdekes dolog, ugye volt nekem a saját neoplasztikám, és ugye mondtam, hogy modellként ezt elég sok helyen látták ennek a végeredményét, magazinokban, meg címlapokon, vagy egyéb helyeken, mondjuk az interneten. És nagyon sok lány rám írt, hogy jaj, de szép a cicid, melyik orvos csinálta, nem fájt, mekkora implantátum. Jöttek a kérdések folyamatosan, és tényleg azzal szembesültem, hogy nekem is mennyire nehéz volt kiválasztani azt a megfelelő orvost, vagy azt a technikát, amivel én azt mondom, hogy átformáltattatom a testemet, mert azért ez nem egy hajvágás, ami visszanő, hanem ez egy végleges dolog. És nekem is nehéz volt, ugye, mert másfél oldalnyi kérdést összeírtam, mire elmentem az orvoshoz, sok orvosnál jártam, és akkor azt gondoltam, hogy segítek én ezeknek a csajoknak, és akkor fogtam a kezüket, elmentem velük konzultációra, és szó szerint a kezdetektől a gyógyulás legvégéig velük voltam, mellettük voltam. Ez egy ilyen karma feladat is volt, vagy küldetés számomra, de aztán sajnos családi tragédiák miatt ezzel nem tudtam foglalkozni az utóbbi pár évben. Aztán úgy is voltam vele, hogy akkor itt az ideje váltani. És akkor így jött ez az ingatlanos megoldás. Meg hát vettünk egy tanyát, ami 4000 négyzetméter, tehát ott aztán nem unatkozok.
0: Hol van ez a tanya? Nem kell pontos helyszínt.
1: Nem is tudnám, mert a semmi közepén, tehát max helyrajzi számot tudnék, de azt meg nem akarok. Kis Kullacház a környéke, de még Pest megyében van.
0: Igen, hát az egy nagyon szép tanyavilág, ott az tényleg. Ez egy közös döntés volt a pároddal, Attilával?
1: Igen. Az egyik este nézegettük az egyik ingatlanos oldalt, megláttam, nem is ott kerestünk, csak valahogy feldobott egy ilyen hirdetést, megláttam, és mondtam, hogy úristen, most felhívom a tulajdonost, mert nekem ez kell. És tényleg egy ilyen, nem tudom, 15-20 éves használt autó áráért vettük meg ezt a 4000 négyzetmétert, úgyhogy picike házikó is volt rajta. Azt mondtam, hogy ha csak arra lesz jó, hogy hétvégenként valahol úgy elkapírgálunk, vagy sétálunk a fűbe, ugye akkor még 9. kerületben laktam Budapesten, már arra nagyon jó lesz akkor ez a terület. De hát ott is szeretnénk élni, meg építkezni hamarosan, úgyhogy van feladat bőven.
0: Ott a környéknek az időjárás változás az mennyiben érint benneteket, hiszen nagyon sokat lehet hallani arról, hogy a globális felmelegedés miatt teljesen átalakul a mezőgazdasági kultúra Magyarországon. Ebből te már érzékeltél ott valamit?
1: 5 éve van meg a terület, és elkezdtünk azért olyan növényeket is rakni szabad földbe, mint a leander, és bár kint teleltetem, nem nagyon kell már betakargatni őket, tehát már nem nagyon fagy el. Szerencsére a szárassággal nem annyira küzdünk, hogy Duna az viszonylag közel van hozzánk, úgyhogy ez így nem okoz problémát. Meg mindent bevetettünk, a kertet tele van virággal, tele van növényel, és nem 5 centisre vágjuk a füvet, hogy kiégjen, hanem ilyen magas fű van most mindenhol, és így abszolút szeretik ezt a növények. Ilyen vadkert.
0: Említetted, hogy ugye te vidéki lányként nagyon-nagyon élted ezt a vidéki létet, és most gondolom, hogy sok minden előjön neked abból a tudásból, amit akkor láttál a szüleitől, nagyszüleitől, vagy egyáltalán ott a településen lakóktól, de tudatosan is utána mentél ennek? Tehát tudatosan olvasol, tudom, kertépítés kapcsolatos blogokat? Tehát, hogy
1: abszolút nagyon
0: magad?
1: Sokat. Egyrészt TikTokon, itt-ott, ahol találok, YouTube-on olyan videókat, kertészeket követek, hogy kell metszeni, milyen magot, mikor kell elvetni, ezeket is nézegetem. De az, amit gyerekkoromban mondjuk így a nagykert kapcsán nem értékeltem, hogy jaj, hajnali 5-kor fel kell kelni, és menni ki kapirgálni, és kikelek a jó puha meleg ágyból, és megyek ki a földet turkálni, az most egész más élmény. De az, hogy a saját paradicsomomat megenni, hát az aztán meg valami csoda.
0: Nem sokára még beszélünk csodákról, zenélünk és visszajövünk.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

Fáj a feje. Nem tud aludni. Folyton nyávog a macska. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutyát.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság, mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu.
4: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony. Én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
4: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.

Ez itt a Fine Selection, a Lépés Rádió éjszakai zenei utazása. A műsort Steven szerkeszti. Ma éjjel egy újabb, különleges, öt részből álló sorozat veszi kezdetét. Ezúttal a Depeche Mode történetét követjük végig. A legkorábbi felvételektől egészen a későbbi, meghatározó korszakokig. Az első fejezet a kezdetekről szól. Egy essexi kisvárosból induló négy fiatal történetéről, akik néhány szintetizátorral, dobgéppel és rengeteg kíváncsisággal olyan hangzást kezdtek építeni, amely később az egész világra hatással lett. Ebben az időszakban a Depeche Mode még a könnyedebb, játékosabb elektronikus pop világában mozgott. A dallamok frissek, a ritmusok táncolhatók, miközben már ekkor megjelentek azok a különleges hangszínek és ötletek, amelyek később a zenekar védjegyévé váltak. Ez az az időszak, amikor megszülettek olyan meghatározó felvételek, mint a Just Can't Get Enough, a See You, a Everything Counts, vagy a People Are People dalok, amelyek nem csak slágerekké váltak, hanem egy új elektronikus korszak kapuját is megnyitották. Kapcsolják ki a külvilág zaját, és induljunk vissza oda, ahol minden elkezdődött. Ez itt a Fine Selection, a Depeche Mode történet.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez, amit

fáj a feje, nem tud aludni, folyton nyávog a macska. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékek.

háza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Berg film.

a feje? Nem tud aludni. Folyton nyávog a macska. Hangosan horkol a szomszéd. Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjjel itt, a Lépés Rádió műsorán.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.